0: átvilágíthatja a felügyelet alában gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész kiáll. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozó helyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csaknem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól. Volt egy

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzésre kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51 ezer egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a túlvíz szintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető marad gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főút torlódásait elkerülve. Az Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezés egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás anesteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálat ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesztik fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul Bányai Zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Város Fejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DTC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Város Fejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja a Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Toma ellen 3-2-re alul maradtak, míg a balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Vácrát úton, a Szabadság úton várható.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főúttól ródásait elkerülve. Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálat ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DTC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Toma ellen 3-2-re alul maradtak, még a balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
3: Hey! Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
4: Hát szia Ádám!
3: Jó reggelt! Jó reggelt, szia Dóri! Ezt csak mondom a hallgatóknak, hogy így bejön a taps, és így onerben vagyunk is, hogy akkor nagyon koncentrál a Nóri, és amint a taps megszólal, nem azt mondom, hogy ilyen Joker-szerűen, de hogy így úgy elkezd vigyorogni, mint hogyha nem tudom.
4: Körbefut a szám, hát ez én ezt szeretem.
3: Igen, cuki no. voltam.
4: Na, köszönöm.
3: Minden rendben van, oké?
5: Okay. Jól van, Szívi.
3: Jól van, rendben. Neki megyünk a napnak, jó, és én eklektikus lesz a két témát érintve, azt mindjárt mondjuk majd a hallgatóknak is, de akkor előtte gondoljunk a szépekre, a névnaposokra, a születésnaposokra és mindenkire. Kik ünnepelnek ma, kedves? Nézzük.
4: Nagyon
3: ezt
4: boldog először. Névnapot kívánunk minden Mártának, Flórának, Urbánnak, Orbánnak, Félixnek, Beatrixnek egyaránt, és nagyon boldog születésnapot annak, aki ma ünnepli.
3: Így van, nem csak közben nézem, hogy húzatunk van, és azért csapkodja.
4: Némi hanghatás volt.
3: De ne félj, semmi gond nincsen, vigyázzunk rá itt a szerkesztőségben. Na, eklektikus a napunk, kedves hallgatók, így 2026. július 29-én szerdán, mégpedig azért, mert egyrészt beszélgetni fogunk Gáspár Lacival.
4: Gáspár Lacival
3: fogunk majd beszélgetni, ugye énekes, basszusgitáros, balassagyarmati születésű.
4: Ovitársam volt.
3: Nem mondod!
4: Képzeld el, igen, egyrészt egykorúak vagyunk,
3: igen.
4: De majd megérdeklődöm tőle, hogy jól tudom-e, de meg ezt is, hogy ovitársam volt.
3: Király, ez igen. Nagyon jó, kicsi hogy itt vagy így, most nagyon jó, mert hogy hát ugye napokban a Barsalmati Madács moziban lesznek egy klip premier és dal premier is, mégpedig hát igen, a 80-as évekről szól a nóta.
4: Én,
3: abszolút.
4: Hát úgy, igen. Abszolút. Na, de szerintem nagyon jó mindenki.
3: Lesz, nagyon jó lesz, és hát tényleg gyakorlatilag 30 év után, amikor még ugye kisgyerekként benne voltam, ott volt a moziban, és néztem a filmeket, most visszatér ebbe a moziba, és akkor lesz egy klip premier.
4: Milyen szép amúgy.
3: És akkor ezzel együtt ugye már föl lesz majd a dal is folyamatosan, nyilván a 80-as években című nóta a videó megosztókon, meg a dal megosztókon. Úgyhogy beszélgettük a Lacival erről, hogy
4: na,
3: mi ez
4: én
3: back to the roots,
4: vagyok.
3: Vissza
4: meg azt
3: a gyökerekhez.
4: Hogy jutott ide, vagy igen. Hogy miért pont most jutott ide.
3: Meg arról is, hogy azért nekem egyszer-kétszer most földobta azt is, hogy ő most már megint elkezdett az elég komolyan basszusgitározni, tehát a kontenteinek, a tartalmaknak a nagyon sok része az benne van a kezdeben a basszusgitár, és hogy valami kis basszamurái elnevezésű projektje is van. Tehát, hogy így a hangszert komolyabban elkezdte tolni a Laci. Úgyhogy erről is beszélgetünk vele, mert ez nagyon-nagyon fontos. És hát, ha már eklektika, akkor beszélgetünk a özgidák mentéséről is.
4: Jó? Lesz? Oké.
3: Nem tudom, te még nem voltam, amikor erről elkezdtünk beszélgetni témaként. Nem
4: a mentésről? Nem.
3: Ezt elmondom most a hallgatóknak is, meg neked is, hogy ez egy abszolút a miénk, ilyen Nógrád megyei kezdeményezés. Ugye annyinek a lényeg, hogy amikor elkezdődnek nyár elején a kaszállások, minden a mezőgazdasági munkák, akkor nagyon sok kis gide elpusztul, mert gyakorlatilag a gép bedarálja őket. Ott vannak bent a sűrűben, megy a gép, és akkor ettől kezdve ez van. És abszolút egy Nógrád megyei indítás volt az, hogy egy országos gidamentő projektet csinálta. foglalkoztak, létrehoztak egy ilyen drón bizottságot.
4: Viszont erről hallottam, nem is így, de így van.
3: És akkor ilyentől kezdve az volt, hogy akkor elindultak hajnalban, szólt mondjuk, nem tudom, Józsi bácsi gazda, hogy akkor a reggelők használni fog. Jött egy tím, végigmentek egy ilyen drónnal, képzeld a tábla fölött, ilyen hőkamerás sztorival, kiszúrták a gidákat, azokat kitették, vagy éppen tudok,
4: kiterelték, vagy bármilyen hanghatással is akár.
3: Vagy ki is tették, hogy tényleg ilyen, olyan kesztyű, ami nem hagy szagot, és ennek ezzel akkor megmentették hát a gidákat. Óriási. És akkor ez egy országos sztori vár nőtte ki magát, mondom, mi indítottuk innen Nógrád megyéből a mit vadászaink, úgyhogy...
4: De akkor nyilván rákaptak többen is.
3: Igen, úgyhogy Szabó Laci lesz a Megafon fővadásza a beddégünk, hogy akkor Nógrád megyében, vagy akár országosan is mennyire volt ez sikeres. Úgyhogy Gáspár Lacival és az őszgidákkal foglalkozunk. Gáspár Laci, Szabó Laci és az őszgidák. Úgyhogy így állunk össze, örülünk, hogy itt vagytok, úgyhogy a dalokkal indítjuk is ezt a mai szerdai reggelt.

0: Itt is vagyunk, és születésnaposunk van, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A Rush zenekar megvan?
1: Hú,
0: nincs, látom a szemeidben, nincs. Hogy nincsen. Nagyon sokan nem szeretik, nagyon sokan szeretik, mégpedig azért nem, mert hogy a basszusgitáros énekes, akinek a születésnapjában egyébként ma Geddy Lee 73 éves, nagyon-nagyon magas teredelemben, hangteredelemben énekel. Tehát neki egy ilyen nagyon, nem azt mondom, hogy már ilyen feminim, de ilyen nagyon magas hangon énekel, és valaki ki nem állhatja.
1: Tehát magas hangon, igen, vagy nagy a hangterjedelme?
0: Magas hangon, és meg egyébként a hangterjedelme is magas, és nagyon sokan ki nem állhatják. Hogyha Geddy Lee elkezd énekelni, viszont nagyon sokan szeretik, mert hogy egy ilyen progresszív dologról van szó. Úgyhogy belehallgatunk egy Rush nótába a 90-es évekből. Nem olyan lesz a nóta, amiben pont én nagyon magasan fog énekelni, de azért fogod hallani azt, hogy igen, azért itt egy picit olyan
1: hogy miről beszélünk.
0: Más tónusról van szó, így van.

0: És ezt tudja még följebb és följebb és följebb és
1: megvan ebből a hangból.
0: Lehet érezni, hogy milyen a hang. Igen, úgyhogy Geddy Lee, hát 73 éves, úgy egy kanadai zenészről van szó, holokauszt túlélőknek a gyermek. Elképzeljétek el, a szülei lengyel zsidók voltak, akik ugye túlélték a koncentrációs táborokat, és többször beszélt arról Geddy, hogy hát milyen meghatározta és meghatározza a világnézetét, meg az érthez való hozzáállást. Hát most érted egy ilyen pakkal, hogyha jössz, jó, hogy ott van. Az, hogy hogyan látod az életet.
1: Ugye? Biztos, hogy nagyon meghatározó lehet, igen.
0: Éppen ezért, hogy nem Geddy Lee a valódi neve, hanem Geri Lee Weinrib, gondolom akkor ez a lengyel vezetéknév, és aztán a Geddyt azt az édesanyjától kapta, aki erős kelet-európai akcentussal a Gerrit nagyjából ilyen Geddynek ejtette, tehát hogy így ebből adódóan lett ez a neve. És hát ugye egyszerre három ember munkáját végezte az elmúlt

0: egyébként az Iron Maiden-t vagy a Metallica-t is, mert hogy Steve Harris is, Cliff Burton is, tehát hogy meghajoltak előtte.
1: A nagysága előtt.
0: Iszonyatosan jó arc volt, egyrészt, másrészt pedig iszonyatosan jól tud basszusgitározni.
1: De ugye jelenben beszélünk még róla.
0: Igen, az az igazság, hogy ugye ők hárman voltak, és ugye amennyire nagyon profi és nagyon-nagyon óriási zenész a Geddy Lee, nagyon-nagyon iszonyat tehetség volt egyébként a dobosok is, most hirtelen akartam mondani a nevét, de nem jut eszembe, aki egy pár évvel ezelőtt hunyt el, és úgy volt, hogy nem fognak újraindulni nélküle, tehát hogy így nem pótolható egyébként. Mm-hmm. Neil Peart, igen, köszönöm. Na, és aztán mégis most egy hölgy lett az, aki az új dobosa lett a Rush-nak, és wow. Megint elkezdtek turnézgatni ide-oda.
1: Most te többször hasítesz, hogy egy női...
0: Egy csajos.
1: Igen,
0: egyébként a Shania Twainnek is azt hiszem, ott is kőkeményen egy csaj üti a dobot, tehát hogy
1: ott is.
0: Igen, úgyhogy tök jó. Na, úgyhogy tessék Rush-t hallgatni.
1: Meg fogom
0: hallgatni.
1: A korai
0: az nagyon magas, hangterjedelem. A késői
1: az
0: már...
1: olyan tunyog is? Nem, a P-mobilnak, a tunyoginak volt egyébként ilyen fejhangos,
0: jó,
1: nem?
0: Jó, várjál, figyelj, annyi időnk van, megkeresek egy dalt neked, hogy érezd, hogy miről is van szó. Ez a Fly By Night lesz, azt hiszem, amiben fogod tudni, hogy
1: Már Jimmy magasságok lesznek.
0: Más! Más, figyeld, még ebben beleszuszogunk még ebben.

0: megvan.
1: Ugye, hogy, hogy valaki meghallja, herótot kap tőle, de valakinek, valaki meg szereti tényleg.
0: Nem ennyire egyébként, nagyon egyedi. Klappol ezzel, igen. Egyedi.
1: Na úgyhogy tessék, kedves hallgatók, a Rassal akár a mai napon megbaratvák.
0: Barátkozni is jó lesz.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek a 90-es évek meg a slágerei után. Igen, reméljük, hogy mindenki rasszal megbrotválkozott, és tisztán, ügyén, igen, illatos szőrtelen arccal tud neki indulni ezeknek a perceknek. Na nézzük, akkor július 29 mit tartogat a számunkra. Elhunyt a mai napon 1506-ban Martin Behaim, felfedező és térképész. Ő azért egy fontos ember a számunkra, mert hogy ő volt az, aki az első földgömböt megalkotta. Nektek van otthon?
1: Abszolút. Persze, sőt, nekünk kisebb van. De régen gyerekkoromban volt
0: én,
1: nagy.
0: Én imádtam a gyerekkoromban, nagyon-nagyon szerettem, nekem is volt, és olyat kaptam a szüleimtől, emlékszem rá, hogy bekapcsolod a lámpát.
1: Világított belülről.
0: És az országok külön más-más színnel fog, és nem csak az, hogy te nem csak egy síkban volt, hanem ugye mondjuk, nem tudom én, az Andok, meg az Atlasz, meg a Kauk,
1: aki
0: volt, aki
1: ilyen...
0: domborodva.
1: Na jó, hát nekem csak ilyen sima hagyományos gömbi volt, de szerintem azt mindenki a mai napig is szeretik, a gyerkőcök is, csak hogy bögdösni, meg
0: gömbi. Meg hogy bemész egy olyan helyre, tudod, ahol akkor, mint egy asztal, tudod, én óriás, és akkor egy tenyérrel kell így elindítani, hogy
1: igen.
0: Még hogy mások a kiosztással is, meg hogy más történelmi korokból. Na. Nagyon jó.
1: Akár egy olyan menő íróasztalt is lehetne elképzelni velem.
0: Ő volt az, aki 1492-ben elsőként ábrázolta a földet, hogy a gömb formájában.
1: Na, lapos föld hívők. Szevasz máj. Nagyon régen megmondták, hogy nincs.
0: Igen. Na hát, gyerekek, a mai nap az a Gyűrűk ura rajongóknak egy pirosbetűs ünnep, úgyhogy akiről tudják, hogy Gyűrűk ura van, és nem lehet meg dolgozni, az ezért van, tehát ez gyakorlatilag ez lehet, úgyhogy ez Szabi pirosbetűs ünnep, ez jogosan.
1: Szereted?
0: Van, én imádom. Nagyon. Tehát én a Silmarillokat is olvastam, a Hobbitot is olvastam.
1: De nézted is, olvastad is?
0: Persze, mindent szeretem egyébként. Úgyhogy a mai napon ezek 54-ben jelenik meg a trilógia első kötete.
1: Egyébként én simán nem mondtam volna meg, hogy ennyire régi.
0: Igen.
1: Óriási.
0: Imádom, nekem, hogy az első magyar kiadás is megvan. Az még nagyapámé volt. Nekem az van. Majd szintesítve az megvan, akkor megvan a sima 3-as, akkor most egyébként nem tudtam megállni, és impulzus vásárlás volt, de hogy hogy mondják ezt, élrajzolt, tehát hogy nem a gerince, hanem ugye másik oldala, és az is egyébként ábrás. Tehát
1: ahogy lapozott, mennyire itt, menő.
0: És ugye ilyen vörös könyvjelző
1: ilyet
0: van.
1: Vettem. Benne. Mondjuk ezt nem csodálom, hogy megvetted.
0: És ugye három rész van egy nagy könyvben, tehát hogy iszonyatosan jól néz ki, tehát csodálatosan. Na, úgyhogy imádjuk, ezt megbeszéltük, és akkor még a végre egy, hát kinyírja magát ma Vincent van Gogh 1890-ben. Igen. Neked veled beszéltük azt, hogy láttam olyan gombot, hogy tehát úgy van, hogy legombod, és akkor ing volt, vagy valami kis lehet, hogy női ruha volt, vagy férfi, nem tudom már pontosan, de hogy a gombok helyén a fülek voltak, és azokat tudod, hogy be kell tudod, hogy te gomboltad.
1: Hát gomb nem is tudom, hogy ez betege, vagy ajon, sem. Hát vicces. Szórakoztató.
0: Na, jól van, így álltunk ma, és akkor megyünk is, mert elvileg Fodor Miklós már itt van a vonalban.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Visszamegyünk az időben, és építkezünk 1975. július 29-ei. Régi-régi Nógrád van előttünk, és egy kis képriportocska, amely arról szól, hogy hát bizony épül a KISZ lakótelep. A cikk arról szól, hogy a jelenlegi 5 éves terv egyik legnagyobb beruházása Salgótarjánban a most épülő KISZ lakótelep. 1968 óta folyamatosan épül, a következő 5 éves tervben 1200 lakás építését tervezik. A telepen 80 férőhelyes bölcsöde és 150 férőhelyes óvoda és iskola is helyet kap, úgyhogy eléggé komoly kis komplexum az, vagy egy ilyen kis lakótelepi kis nem tudom én, tényleg több épületben álló együttes az, amin dolgoztak. Ott van a kép, éppen árkotás a brigád, úgyhogy egy picit ezekről a lakásbumokról több perspektívából is volt már erről szó, de azért most ez a cikk adja magát, úgyhogy a vendégem dr. Fodor Miklós, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese. Szia Miklós, jó reggel!
3: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt! Na, akkor nézzük is tényleg, hogy akkor nagyjából satszoljuk be, hogy akkor melyik lakótelep lehet ez, amit mondjuk, hogyha most elmegyünk Salgótarjánban, akkor kereshetnénk, mert hogy itt akkor bölcsődéről is van szó, óvodáról is van szó, iskoláról is van szó, tehát egy picit egy ilyen kis városban a város dolog az, amit fölhúztak, vagy terveztek akkor fölhúzni, akkor merre felemeltünk most itt a térképen?
3: Hát érdekes, hogy az újságcég nem közli, hogy ez területileg melyik épülő lakótelep. Ebben az időben tulajdonképpen három épülő nagy lakótelep is volt.
0: Az igen.
3: De a leírások alapján ez csak a Besterce lakó. A későbbi Besterce lakótelep lehet, amit 1981-ben kapta ugye a testvérváros Besterce bányáról a nevet. De valóban 1968-tól kezdték az építkezés mind a Besterce lakótelepen, mind pedig egyébként a Platón, tehát a későbbi Kemerovó lakótelepen is, de ez ott nem volt iskola. Külön ilyet volt az úgynevezett piros iskola ideiglenes jelleggel, de a lényeg az, hogy ez itt most a Besterce lakótelepi iskola. Ez a Salgótarjának az a város része, amit tulajdonképpen csak 1964-ben csatoltak Salgótarjához, ugyanis addig is az úgynevezett Sebaj telep, tehát akkoriban még néhány családi házas ilyen kis lakónegyed lakó része volt ez, hát nem is Salgótarjának, hanem 64-ig hivatalosan Somoskőújfalunak. Ekkor ezt a területet 1964-ben Salgótarjához csatolták, és az akkori 60-as években megszülető város rendezési, városfejlesztési tervekben az volt a cél, és ez a 74-ben vált teljesen manifesté, hogy a városnak a két végpontján, az északi pontján, tehát úgymond a Sebaj telep részén, és délen Zagyvapálfalván épül egy-egy olyan lakótelep, amelynek 1974-es direktívában már azt a korábbi korlátozást is feloltották, hogy magas ház, vagy úgynevezett középmagas házas beépítés is engedélyezett lett. Tehát addig nem lehetett ilyen hétemelet, vagy tehát ilyen liftes, mondjuk így, hogy ilyen liftes házakat építeni, onnantól kezdve lehetett, és valóban a 70-es évek, 80-as évek elejének volt ez az időszaka, amikor valóban felépül ugye a Besterce lakótelep iskolával, ugye egyik legkorszerűbb, ugye 81-ben átadott iskola, általános iskola volt ott, valóban óvoda, bölcsöde, tehát egy jól kiépített üzletekkel, szolgáltató egységekkel végül is egy felruházott egy lakótelepre.
0: Hát nagyon komoly.
3: Salgótarjának, és valóban volt egy a KISZ. Hát én megmondom őszintén, de így nem is emlékszem rá, hogy KISZ lakótelep volt, de biztos, hogy volt a Besztetnek egyfajta fiatalos jelleg az én személyes emlékeimben, és hát valószínűleg ez abból következik, hogy akkoriban 70-es években még nem, akkoriban települtek oda be sokan, és általában valóban ilyen fiatalok. Ugye voltak ugye ezek a normit típusú házak, annak az unokatestvéreim még például azokban laknak, oda jártunk mindig 70-es, 80-as években. Aztán jöttek a négy emeletes, majd később ugye ezek a magasabb toronyházak, és hát szépen fokozatosan a 80-as évekig ez kiépült. És vele ennek pandantjaként a város déli pontján, az Agyvapálfalván a Brezina-dombon, pedig ott épült ugye a Gorki lakótelep, ami hasonló szintén vannak, ilyen magasházas beépítésű lakótelepről beszélünk. Hát igen, ez a lakás boom, annak idején tényleg tömegével adták át a lakásokat.
0: 1200-ról van szó a cikkben, igen, tehát iszonyat.
3: 60-as évek elejé ilyen direktívákban úgy volt akkori tervekben, hogy nincs van, 3500-4000 lakásnak kell felépülnie Salgótarjánban 1970-es évek, most nem tudom, ez egy tervidőszakra volt ez bekan, de minden is egy ilyen 20 év alatt egy olyan 3500-4000, és hát ebben a 70-es években is, hát ugye itt főleg a 60-as évek volt inkább a belváros beépítésének időszaka, de a 70-es első fele is azért, akkor épült hogy Arany János utca, a Garzon, és a 70-es évektől pedig ezek a külső lakótelepek is kiépültek. Tehát a Brezina, Pálfalva, Besterce, Sebaj, illetve a Plató.
0: Oké, holnap folytatjuk egy kiállítással, ugye akkor is várunk rád majd Miklós, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszi. Mi pedig megyünk tovább a zenékkel és a megaslágerekkel, pontosabban ugye nagyon jó kis zenékkel, vagyis a megaslágerekkel, és a híreket követően az első témánk. Maradjatok velünk!

0: rész. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
8: Nem vagy normális.
7: Ez az egész egyfajta újjászületés.
9: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főút torlódásait elkerülve. Az Egyház megye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hétkápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előre előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nassai környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Város Fejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható útak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
1: Időjárás.
11: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
11: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadságúton várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
0: Nagyon szól.
2: Elmúlt 7 óra, 3 perccel ezek voltak a híreink, és akkor folytatjuk a Start menüt. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nórika, drága, jó reggelt.
8: Jó reggelt, Ádám.
2: Na, így július 29-én szerdán, és akkor izgi lesz a téma, mert hogy hamarosan tudunk beszélni elvileg ezen a korai reggeli órán Gáspár Lacival. Ugye énekes, basszusgitáros, az X-Faktor mentora. Most van lesz X-Faktor, vagy nem? Vagy volt? Vagy én sem követem. Nem tudom, de most nem ebben a minőségben beszélgettünk vele, mert a napokban klip premier lesz a Madách moziban, hozza az új nótáját, és erről beszélgettünk majd vele mindjárt.

0: Klip premier a témánk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello, hello, mégpedig azért, mert hogy érkezik a városba, a Balassoremetre Gáspár Laci, énekes, dalszerző, basszus, gitáros, aki ugye balassoremeti születésű, és hát ugye megasztár, győztes férfi hang volt, ugye aztán az X-faktorban, mentor volt nagyon sokszor, most nem tudom, most mondtuk,
1: hogy... Hogyha lesz műsor, még biztos az lesz, mert már jó néhány évet.
0: Lesz-e vagy nem, közben egy fél óvoda megérkezik a stúdióban, ahogy látom, de nem baj. Tehát a lényeg, hogy fogunk majd foglalkozni vele, és persze a vendégünk, mert hogy klip premier van, és behozza ide a Madács moziba, és azért, mert hogy a Nótának a címe az, hogy a 80-as években. És ugye, hát nyilván azért itt jönnek az emlékek, hogy ő itt fiatalon, vagy gyerekként a 80-as években ő milyen emlékek voltak, hogy élt, milyen volt, mik voltak a hétköznapok, hasonlók, és ugye jó lesz ugye a közös kontakt, mert hogy akkor itt ovitársak voltak.
1: Abszolút, szóval, hogy ezt majd én lekérdezem a Lacitól, hogy ő erre emlékszik-e, de nyilván ugye anyukám volt ott az óvoda, vagy mindegy óvónéni is, meg óvodavezető is, és speciál biztos forrásból tudom, hogy így volt, és ha minden jól megy, már pedig ez így van, hogy mi egyidősek vagyunk, akkor bizony az óvoda, az általános iskola,
0: a 80-as évek
1: neki is itt Balassagyarmaton, azt kell, hogy jelentse.
0: Úgyhogy jó a sztori, nem fogok elmondani mindent a történetről, jó, azt majd a Laci fogja elmondani, ugyanakkor azért annyit elárulunk, hogy tényleg, hogy 30 év után ugyanabban a moziba tér vissza, ahova ugye gyerekként is nézőként járt, ezúttal, hogy akkor a saját klipjét fogja majd bemutatni, és ami a lényeg, hogy egyfajta személyes időutazás, tehát ezt nyilván erről szerintem fogtok tudni jót beszélgetni.
1: Biztos.
0: A személyes időutazásról van szó, és a klipet eredeti helyszíneken készítették, ami gyakorlatilag egy egész generációnak a gyermekkorát tudja megidézni, például a tiédet is.
1: Tehát,
0: nagyon nagy találkozás lesz elvileg, mert hogy ekte, amit megfogalmaz akár a Nótában, bár még nem tudjuk megnézni a klipet, mert a premier az még ugye várat magára a moziban, de hogy abszolút ez. Figyelj, a korosztály lesz.
1: Pont ezzel
0: azt,
1: el kell, hogy meséljem. Tegnap, mondom, ránézek, hogy mit, meg hogy, és akkor elkezdtem a piros-fehér nyilason, hogy beírom, hogy nincs. Beírom másikon, nincs. Nem igaz, hogy nincs sehol. Aztán a kisebbik lányom, anya, ki van írva, hogy dalpremiér, július 30. Igen. Mondom, köszönöm, megérkeztünk, ezért nem találtam.
0: Igen, úgyhogy ez egy picit így előhozzuk ezt, ugye, hogy fel is keltsük az érdeklődéseteket, meg azért egy picit beszélgessünk tényleg a Lacival erről, meg arról is ugye, hogy az elmúlt időszakban nekem is egyszer-kétszer a Facetime följött olyan tartalom, melyben ugye elkezdett megint komolyan gyúrni a basszusgitárral. És ilyen basszusgitáros riffek, groove-ok vannak, funk, meg ilyen dolgokat vesz föl is, mutat be, hogy akkor mind és hogyan dolgozik. Úgyhogy majd erről a projektről is beszélünk vele. Ugye mindig is ő basszusgitáros volt, de mostanában már azért eléggé ráerősített.
1: Te majd szakmázol vele.
0: Úgyhogy annyira nem vagyok benne a basszusgitározásban, de azért szakmázunk vele egy kicsit, hogy tényleg ez hogy működik. Úgyhogy maradjatok velünk, mert szerintem egy jó beszélgetés vár majd rátok.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és akkor igen, hát klip premier lesz a Madás moziban Balassagyarmaton, mégpedig Gáspár Laci friss dalának klipjét lehet majd látni.
1: Retro a moziban. Friss dalának a klipjét.
0: Igen, mert hogy ugye 80-as évekről szól maga az egész, hogy 80-as években a címe ennek a videóklipnek, és már elkezdtünk beszélgetni erről a Nórival itt az előbb, hogy akkor gyakorlatilag majd lehet, hogy meg tudja erősíteni a Laci, vagy cáfolni, vagy nem emlékszik rá, hogy akkor rovodástársak voltatok, de egy korosztály, tehát egy éves születésű, és hogy alapvetően a 80-as évek azok meghatározták számotokra Balassagyarmaton a fiatal éveket, és azt, hogy minden volt itt annó, ugye?
1: Az egészen fiatal
0: éveket. Az egészen fiatal éveket, így van. Úgyhogy gyakorlatilag a dal a gyökerekről szól, erről is fogunk majd beszélgetni a Lacival, illetve ahogy mondtam az előbb is, nekem elő-elő pattannak kontentek, amikkel ugye ő szerepel, és aztán láttam, és vissza is kerestem, hogy most már azért elég sok olyan videót oszt meg, is tartalom van, amelyben ő már azért eléggé komolyan rágyúrt ismételten a basszusgitár, ugye neki ez a fő hangszere volt már a pálya kezdete óta, viszont most egyre több ilyen bőgős sztori van, nyomja a groove-okat, mennek a riffek.
1: De itt miközben Ádám ezt narrálja, ő is
0: imitálom én is.
1: Abszolút.
0: Tehát tud is nagyon jó témákat rak össze a Laci, úgyhogy engem egyébként ez is roppan mód érdekel, hogy akkor ezzel, igen, most azért visszatérésre komolyabban is foglalkozik vele, úgyhogy lesz miről vele beszélgetni, pláne azért is, mert hogy ugye három kisfiú alakítja ugye Lacit, meg a két gyermekkori legjobb barátját, ugye 10 éves korú környékén, és ugye erről szól a klip, és ugye a balassagyarmati helyszínek is voltak, tehát wow, nagyon jó az egész, és ugye, hát hogy miért? Most megint ugye visszajöttek ezek a régi gyerekkori emlékek, tehát hogy...
1: Igen, de ez nem fog beleférni 10 percbe, Ádám, már most
0: csak óvatosan, na úgyhogy Gáspár Laci is van a vonalban. Szia Laci, jó reggel! Szia!
2: Sziasztok, jó reggel!
0: Na hát akkor tényleg csapjunk is bele, mert rengeteg kérdés van. Nyilván akkor először magával a dallal, meg a klippel kezdjük és foglalkozunk ezzel tényleg, mert hogy hamarosan érkezel Balassagyarmatra. Na, gyerekkor 80-as évek, honnan jött az egész, talán induljunk el innen?
2: Jó, volt egy olyan barátom, aki be is írta nekem a kommentbe, amikor először osztottam meg részt erről a dalról, hogy tehát én 90-es évek vagyok. Igen, de a 80-as években voltam gyerek.
0: Igen.
2: Ez van a dalnak a refrénjéve is, hogy a 80-as években akkor voltam gyermek. Így kezdődik a refrén. Uh-huh. Ugye 79-es vagyok, és
1: hát
2: én emlékszem még, tényleg ilyen 5-6-7 éves koromra is visszaemlékszem, amikor még az akkori Lenin lakótelepen laktunk, én 8 éves koromig, és akkor költöztünk át az akkori Nógrádi Sándor lakótelepre, ugye most már az Madásliget.
0: Igen.
2: És igazából nekem ez a dal nagyon-nagyon sokat jelent. Akkoriban, amikor gyerek voltam, amikor tini voltam, aztán már, amikor elkezdtem a zenéért megőrülni, akkor legelőször én a rap zenét szerettem, akkor elkezdtem járni diszkóba, a Kiss-Tix-elbe, meg a Line Quarterbe voltak mi, akkor csütörtökönként, attól kicsit bulik.
1: De nagy, igen, óriási.
2: És hát akkor úristen azok a zenék, a Della Soul, meg amikor szóltak, akkor már Apple Snoop Dogg, meg Dapsolt Vét hallgattunk, meg az iszkós ilyen zenéket játszottak, Heavy Day and the Boys, és akkor szólhatnám a Marky Mark, meg a Funky Branch.
1: Atya ég.

0: nagyon jó. Igen.
1: Ilyenek szóltak, és aztán szép lassan megszerettem a funkit, utána a soul-t, az R&B-t, és ezek által valahogy gospelen keresztül eljutottam a jazzhez, de ott már a basszusgitár is bekapcsolódott az életembe. És igazából nekem akkor a rockzene nem volt még akkor a szívem csücske. Uh-huh. Én nem voltam rockos, nem voltam rockeri, rappes voltam, meg rapper voltam. Aztán úgy az a funky, cool and gang, stb. De mostanában képzeljétek el, hogy egyre inkább hallgatom a 80-as, 90-es évek rockzenét, rengetegszer ezeket hallgatom.
2: Aha.
1: Tényleg a Mötley Crüe-tól kezdve a Bon Jovi, de még a rockzenét zenéket is, azokat is.
0: Ezeket figyelj, lehet, hogy ez korral jár.
2: Nagyon jó.
0: Én is így
1: lehet, hogy korral jár, mert megértem zeneileg is erre, és most tényleg ezt kell mondanom,
0: igen.
1: A rockzene, az, főleg a dallamos, meg a balladák, Az a világ legjobb zenéje, tényleg a rockzenék, és az Aerosmithnek is és most ott beszélek róla, firázva hideg.
0: Nagyon jó.
1: És voltak már a régebbi lemezeimen is rockos dalok, rockos beütésű dalok, de ez most igazán ez a 80-as évek hangszerelés, de nagyon, tényleg olyan a dal, mindent megtettem annak érdekében, hogy úgy szóljon, mintha a 80-as években készült volna, olyan zenészekkel dolgoztam együtt, például többek között a Dandó Zoli, hát ő ebben a műfajban az egyik legjobb gitáros, alapgitározik ebben a dalban, mert olyat szólózik, hogy úristen.
2: Na már kíváncsi vagyok már rá, én is, azért várni kell, igen, hát Dandó Zoli egy isten király.
1: A dobokat is végül ő csinálta meg, ő azt szeretett, tényleg nem ismertem fel a dalomat, amikor ő kikeverte.
0: Óriási.
1: Mondom, ez az én basszusgitárom. Igen, az a te basszusgitárod. Nem cseréltem ki, semmit, csak kikevertem.
2: Aha.
1: Nagyon-nagyon jól megcsinálta. Egyébként fretless basszusgitárra játszom benne.
2: Az nem egyszerű.
1: A régi rockzenéket, mint ott van a Paul Young-nak a Every time you go my way. Például abban is fretless basszusgitározás van, és akkoriban az egyik legmenőbb jazz basszusgitáros, a Pino Palladino játszott.
2: Bizony, a világ egyik legjobb basszusgitárosa.
1: Most már a rap, a funky, a hip-hop, az R&B, a jazz is visszament szépen a jazz rockon keresztül a rockhoz.
0: Annyira jó hallani is, mert annyira...
1: Ezen a dalon ez
2: hallatszik.
1: Teljesen lelkes. Nagyon-nagyon fontos az, hogy arról szól a dal, úgy írtam a szöveget, mert egyébként nem nagyon szoktam szöveget írni, de most a szöveget is én írtam, a dalt is, én vagyok a szerző, és belegondoltam, hogy mostanában sokat nosztalgiázom. Uh-huh. Például csináltam egyszer egy olyat, nemrég, régóta már terveztem, és meg is csináltam, hogy lementem Balatonigyarmatra reggel 6:30, és elindultam a Nógrádiról, mintha mennék iskolába, az iskolásokkal együtt. Megálltam ugyanott, ahol szoktam megállni, ott a kék KBC volt, akkor nem tudom, hogy mi
2: az. Az is megvan még, igen.
1: Megálltam, ott vettem kiflit, meg gyümölcsjoghurtot, ugyanazt is végén, és váltottam bele, és elmentem úgy végig az iskolához, mert most már más az iskola, ugye a Rákóczi-ba jártunk.
2: Igen.
1: De kézzel még oda is beengedtek,
2: de
1: és ott is benéztem. Meg elmentem a lakótelepre, megnéztem az 5-öst, a Leninen, aztán visszamentem a 7-es, megnéztem a Nógrádin, és most ez megcsináltam egy klipbe, de az volt az ötlet, hogy akkor ne én csináljam, mert van egy 10 éves fiam, és a Pécsi Tominak is van egy 10 éves fia, meg a Gyurusnak is van egy 10 éves fia
0: körülbelül. Jaj, de jó.
1: És egyidősek, és olyanok, teljesen olyanok, mint amikor mi voltunk 10 évesek. És az ötletem támad, hogy forgassuk le a gyerekekkel, ők legyenek a főszereplők, ne én legyek a főszereplő, mint hogyha kvázi visszamennék a múltba, úgy kezdődik az egész klip, úgy fog kezdődni.
0: És a gyerekek nagyon szerették.
1: Én retro szobában vagyok, és akkor ők játszanak, és én meg ott nézem őket, ők nem látnak engem.
2: Aha.
1: És a gyerekek, képzeljétek el, hogy nagyon megható, úgy átszellemültek a gyerekek, mintha érezték volna, hogy miről van szó. A zseniális színészek, nagyon jól csináltak mindent, nagyon profik, mint a életükben mindig ezt csinálták volna.
0: De király.
1: És annyira komolyan vették, hát figyelj, imádni valók, nagyon-nagyon cukik, nagyon aranyosak voltak, ugyanúgy fociztak, mint mi. Kerestünk betonpingpongasztalt, az is volt gyarmat.
2: Volt még? Na!
1: Igen. Aztán kerestünk olyan kutat, amiből mi ittunk, tudod, az a kék kút.
0: Az is van. Igen.
1: Működik, aztán visszamentünk ugye a focipályára, az is még ugyanolyan szinten, mint régen volt. Elmentünk ugyanabba a fagyizóba, a Karpigyaniba, ahol gyerekkorunkban fagyiztunk. Ugyanúgy néz ki a fagyizói szinte. És ezért jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha már ennyire kötődik Balázs Romathoz ez a dal, meg a klip, mi lenne, hogyha a moziban, ahova gyerekként jártunk, ugyanaz a moziban még, ugyanott van.
0: Hát figyelj, ez nagyon nagy ötlet.
1: Ez egy ilyen rendhagyó dolog lenne, és talán, mint hogyha tényleg ezt így tervezte volna a Isten is, mert minden összejött.
2: Teljesen
1: nagy várom ezt a napot, nagyon nagy nap számunkra, a gyerekek is nagyon izgulnak, nagyon várják, hogy várunk mindenkit szeretettel, utána lesz a Michael Jackson filmbepítés.
0: Tök jó.
1: Úgyhogy én nagyon nagy örömmel vagyok Balázs Romata most is.
2: De jó,
1: és tényleg, nekem Balázs Romata szívemcsücske mindig is az lesz, mindig is Balázs Romata jól adok.
0: Zseniális.
2: Egy gyors zárókérés tőle a végére.
0: Nekem még az Ovit meg kell kérdeznem.
2: Ja, az Ovodát,
0: ne
2: bocsánat, hogy emlékeztek. Jó, akkor te
0: ugye,
2: vagy.
0: Ugye, hogy mi Ovitársak voltunk. Nekem az anyukám igen. mondta, hogy ő.
1: Hát te nem emlékszel rá?
0: Dehogy nem, de. Emlékszem
1: de
0: rá,
1: óvoda, várja,
0: hát a benzinkúti, óvoda.
1: A benzinkúti óvoda.
0: Igen.
1: Hát figyelj, simán lehet,
0: ötös.
1: Simán
0: én
1: lehet.
0: Tudom,
1: én arra.
0: Tudom.
1: Én nem hiszem, hogy volt egy barátom, nem tudom már, hogy volt vagy két barátom ott, és mi akkor azt terveztük ki, hogy nem akarunk szörfni, nem tudom miért. volt ott egy nagy vaskapu hátul, a hátsó kapu, és volt ott egy lakat lánccal. És nem tudom, azt találtuk
0: az volt
1: a két okos barát, hogy bögrére mindig csózsunk ki vizet, és minden nap öntjük le egy pohár vízzel, és egyszer csak majd el fog rozsdászodni, és széttörik a lakat, és mi tudunk szörfni.
2: Milyen jó terv már az óvodásként, de teljesen jó terv.
1: És nem rohadt szét a lakat, de majd a kis pohár bögrére ez aranyos történet.
2: Nagyon jó. Laci, még tényleg egy záró kérdés, és akkor elengedünk, hogy azért láttam, hogy tudjuk, azért elég erős basszusgitáros kontentek vannak, meg itt a basszomonál is, hogy erről kicsit beszéljünk már, hogy eddig is olyan jelen volt az életedben egyébként nyilván a 4 húr, az 5 húr, de hogy azért most erre is nagyon ráfordultál már az utóbbi időkben, kvázi egyfajta jelen, hogy még szorosabbá vált ez a fajta hangszeres.
1: Hát ugyanolyan őrület, ha nem nagyobb őrület van, konkrétan akkor őrületben voltam Balázs Romathon 17 éves koromtól, 16-17-18, egészen 23 éves koromig, hogy csak a basszusgitár volt a szemem előtt, annyira bele voltam őrülve, hogy még magamnak is faricskáltam otthon gitárokat, meg minden, hogy konkrétan most a túlzás nélkül a szomszéd is megtanult mellettem basszusgitározni.
2: Helyes, jó van, itt kell csinálni.
1: Annyit basszusgitároztam, és hát ugye az életem részévé vált, és a munkámmá vált a zene, ugye elkezdtem járni fellépni, basszusgitár mindig azért ott volt, de már csak akkor vettem elő, amikor koncertre mehetünk, tehát otthon sosem gyakoroltam, nem foglalkoztam vele. Én nem volt már akkor a nagy szerelem az életemben, de mindig hozzám tartozott.
2: Tiszta.
1: És voltak ilyen időszakok, amikor azt mondtam, hogy na majd elkezdett gyakorolni, de hát ezt mindig csak halogattam, és eltelt így 23 év. És most körülbelül egy éve úgy imádkoztam, hogy Istenem add, hogy a jó dolgokra vágyjak, ne a rossz dolgokra, cserélj ki a vágyaimat, hogy azokra a dolgokra vágyakozzam nagyon, amik hasznosak, amik jók. És megadta például többek között ezt a basszusgitár őrület is, megint őrületet, a zene őrületet, mert én most, ha hiszettek, ha nem, a szőnyeg most tele van 3 basszusgitárral, és szerelgetem őket, meg a nyakakat nézem, meg cserélgetem, meg állítom be őket, meg már hangszeri cuccokat rendeltem, meg egész nap gyakorolok, meg egész nap csinálom a felvételeket, és így készül a lemezem is, és azért is a szamuráj, mert nem tudom máshoz hasonlítani ezt az őrületet, csak ahhoz, mint amikor egy japán vagy régi szamuráj éjjel-nappal csak a kardfogatást gyakorolta, meg ezt az egész művelte, ugye, meg az elszántság, fókuszáltság, hogy a szamuráj vagy a japán áll hozzá. Én is ilyen őrületben vagyok, és ugye már 4 dal elkészült, a Just Me and the Bass, a When the Sun Goes Down, a Boros Wine and Romance, mi a negyedik?
2: Jók a dolcévek egyébként.
1: Jó, már friend, a barilacikás duett. Az a lényeg, hogy az instrumentális album, de ez teljesen a popzenei énekes pályafutáson mellett párhuzamosan megy, de nem megy a rovására, és annyira benne vagyok ebben, hogy magamnak kezdtem ezt csinálni, a videókat is, olyan jó visszajelzések vannak, meg megkeresések vannak, hogy úgy néz ki, hogy ennek a lemeznek, ami egyébként ebben az évben elkészül őszre, most jön ki az 5. kislemez, 31-én, tehát holnap kijönni, aminek az a címe, hogy Bass Samurai, tehát ez lesz a címadó, az 5. perc a lemezen, és olyan megkeresések vannak, hogy úgy néz ki, hogy jövőre, nem úgy néz ki, nem biztos, április 16-án Magyar Zeneházában Bass Samurai, Dáspár Laci, instrumentális basszusgitáros koncert lesz.
0: Ez mekkora
1: Nagyon készülök. Gyakorolok, nagy kihívás, nagyon nagy kihívás, és azért is nagy kihívás nekem, mert ezt az egész projektet teljesen én csinálom, ebben nincs menedzser, ebben nincs senki, ez az én saját kis befektetésem, ez a saját kis őrületem. Azt se bánom, hogyha csak ráfizetek, ha nem jön ebből nekem.
2: Hát a szerelem, kész, ennyi.
1: Ez az, de úgy érzem, hogy ez nekem ad, nagyon sokat ad nekem most, ez imádom ezt csinálni. Azt mondja a feleségem, hogy kedvesebb is vagyok. Sőt, mi azt mondtam.
0: Legyél kedves, minél többször csináld ezt.
1: Amúgy tényleg ez van, mindenki ezt mondja. És a Vixhatorban is azt mondták, de mindenki, a sminkesek, de még a Majka is, hogy Laci, idén sokkal másabb vagy, sokkal kedvesebb vagy.
2: Na.
1: És szerintem ez ezért van, mert én le vagyok tisztulva, le vagyok nyugodva, és én annyira boldoggá teszem a zene, meg a basszusgitározás, meg az, hogy élhetem ezt a vágyaimat, meg ezt újra megkaptam ezt az ajándékot. Aha. Én ettől nagyon boldog vagyok, és én tényleg, én mindenkit szeretek.
0: Tudod, Laci, olyan vagy, mint a jó bor. Ez így.
2: Tök jó hallgatni, és akkor nagyon várunk téged Balassagyarmatra. Jó, és akkor sok sikert figyeljünk rád, és
0: nagyon
2: akkor beszélünk még, Laci.
1: Nagyon szépen köszönöm,
2: hogy itt köszönjük mi is. Szia.
1: Ciao.
2: Hát gyerekek.
0: Hát figyelj, óriási, de tényleg rendesen olyan rezgés számon megy.
2: Igen, nagyon. Na úgyhogy klip premier, kedvesek. Jó, egyébként a Madács mozinak a fészén, meg szerintem a Lacinak a fészén, és ott van megosztva minden részlet ezzel az eseménnyel kapcsolatban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főúttól ródásait elkerülve. Az Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
5: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Vácrát úton, a Szabadság úton várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Hát feltöltött minket, Gáspár Laci.
1: De eszemben.
0: Kedves hallgatók, visszatértünk, jó reggelt, igen.
1: Én azért, na, ezt nem gondoltam volna. Ekkora amplitúdon. Hát mondta, és annyira él, annyira érződött a hangján, hogy ő ezt tényleg mennyire megéli.
0: Egyébként vannak ilyen reneszánszai a zenésznek, most nyilván nem akarom magam érted, ő, mint profi zenész, én meg amatőr összehasonlítani.
1: De ilyen formán az mindegy, hogy profi vagy, vagy
0: de vannak ilyen reneszánszok, amikor hozzá nyúlsz, megint is ráállsz. Nekem például az olyan hangszerekkel szokott ez lenni, nem a gitár, hanem mondjuk a mandolin, vagy a banjo, hogy elhanyagolom, nem tudom, én hónapokig nem foglalkozom, mert ott van a tokban, és csak hallok egy nótát, valami így bekattan, mint a Lacinál, és akkor elkezdem túrni a mandolin.
1: De erre szokott, vagy neked ilyen tehát érzelmi nincs. Sok, vagy érzelmi pozitív témet, tehát nem ilyenek váltanak ki, csak valahol, hogy megtapad valami, vagy megfogalmazódik.
0: Inkább az, hogy megtapad valami, hogy bakker, hogy csak akkor vissza, és akkor megint elkezdtem, és így. Uh-huh. Úgyhogy abszolút átnézem a Lacitól, de hát igen, azért van neki egy olyan, hogy mondjam, tehát képzelik róla azt az emberek, hogy morcos, meg nem tudom én, ilyen szenvedélyes, ezt meg nem veszi fel a telefon, meg nem tudom.
1: Egész egyszerűen kiderül, hogy nem.
0: Lehet kenni ezt az embert már.
1: Ugye? Abszolút. Igen, és ahogy mondta is, biztos vagyok benne, hogy ez korral is jön. Egyrészt, amikor már elkezdünk retrózni vagy nosztalgiázni, az egy bizonyos kor után jön szerintem.
0: Igen.
1: Nagyon jó, én azt mindig nagyon szeretem, hogyha valaki nem felejti el, hogy honnan jött,
0: hogy
1: az
0: de.
1: Mindig elképesztő szimpatikus, és hogy így, ilyen formán ez egy tök jó ötlet, hogy gyerkőcökbe bújtatva tulajdonképp saját
0: adta magát a generációváltás, de mégis benne van igen. Az egész. Úgyhogy kíváncsi leszek a képre is, meg a nótáros, úgyhogy még erre egy pár órát majd egyébként vennem kell, de jó lesz, és aztán én meg azt, hogy én mondjuk még a Magyar Zeneházában nem voltam, nekem ismerőseim voltak ott, és mondták, hogy hát nem, tehát hogy azonnal, tehát már ugdosnak fölfele.
1: Én is csak jót hallottam.
0: Már ugdosnak fölfele, hogy menjek, mert ami iszonyat jó az a hely. Tehát azt nagyon megcsinálták a szakemberek.
1: És hogy nagyon jól kihasznált.
0: Igen, meg azt hiszem, talán valami japán tervezőt csinálta, ha lehet, hogy hülyeségek mondtak egyébként, nem tudom. De hogy iszonyat jó az egész, úgyhogy ott is lesz a Laci jövőre a basszus szamurájos projekttel, úgyhogy hát tolja, ami a csövön kifért, és akkor nosztalgázik, igen, egyébként ott nem Nógrádi Móric, igen, Madács Móric, jó, mindegy, ott igen, volt egy kis kavar, de látszik az, hogy tele van energiával és csapatja.
1: Nagyon jó. Tehát, hogy ha meg ilyen termékeny és ilyen jó dolgok jönnek ki ebből, akkor még csinálja ezerrel.
0: Persze.
1: Nagyon jó.
0: Jó buli volt szerintem, hogy úgy hallottam vissza, amikor Balassagyarmaton is volt, akkor is már a basszus gitáros
1: látod, azt marhára sajnálom, hogy nem tudtam. Pedig arra én terveztem volna elmenni.
0: Na, úgyhogy hamarosan érkezik a Balassagyarmati Madács moziba Gáspár Laci. Tényleg időpontok, ez minden ott van fönt a Facebookon, meg a Madács mozi Facebookon.
1: Menjetek, nézzétek, hallgassátok.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
10: Nem vagy normális.
9: Ez az egész egyfajta újjászületés.
11: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 8 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
14: Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezik egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás anesteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálat ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek. Ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester, Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarin Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható útak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zen és táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
14: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
13: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
16: Közlekedés.
14: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km per órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Vácrát úton a Szabadság úton várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
17: Nagyot szól.
18: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, eltelt egy óra, úgyhogy ismét itt vagyunk. Drága Nórika, jó reggel!
19: Hello, szia Ádám! Mindenkinek szép napot!
18: Igen, és akkor aki korán kelt velünk, az egyrészt előre tudta már, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni, amellett, hogy aranyat lelt, és ugye most vannak a gidák.
19: Is.
18: És lehet azt mondani, hogy mondta Nóri reggel itt a dalokra, hogy akkor Szabó Laci és a gidák, tehát hogy egy ilyen témával fogunk itt csapatni, mert hogy...
19: Bárki bármire is gondolhat.
18: Igen, véget ért az országos gidamentő akció, ez a témánk, és azért is foglalkozunk ezzel, ezt mondtuk reggel is, mert hogy ez kvázi egy ilyen Nógrád megyei indítással indult el, és vált országosra, egy nagyon friss, tavaly volt először, vagy tavaly előtt, most nem pontosan, de 3 éven belüli a dolog, talán most van másodszor, és ugye többek között Szabó László, ami állandó szakértőnk, a Megafon fővadásza az, akivel tudtunk erről beszélgetni. És ugye, ahogy mondtuk reggel is, ugye az a lényeg ebben az egészben, hogy amikor ugye elindulnak a kaszálások, kimegy a gazda a géppel, tehát nyár elején, és elindul is neki kaszálnia kell, hát akkor ő nem nagyon foglalkozik ott az, hogy akkor most mi van ott lent, madárkák, vagy nem, bármi is, neki le kell kaszálni, kész.
19: Meg nyilván ott a friss gidák azért elég törpikék, és megbújnak.
18: És ugye kell a széna, minden, tehát ezzel nem foglalkoznak, és hát bizony azért az elmúlt években, évtizedekben, hogy az volt a gyakorlat idézőjelben, hogy akkor itt sajnos eléggé sok gide elpusztult ezekben a kaszálásokban. És ugye most a sztori úgy állt össze, hogy hát mindenhol ugye már drónok vannak, így azért itt egyfajta ilyen drónbizottság alakult az RT, vagy a vadász szervezeten belül, és ugye az volt a sztori lényege, hogy amikor a gazda szólt, hogy akkor na, holnap reggel hajnalban én megyek, és akkor kaszálni fogok, akkor az szólt a vadászoknak, a vadász team lejött hajnalban, tényleg még mielőtt ugye az egész történt, és akkor egy hőkamerás drónnal végigpásztázták, és ahol egyébként világított a pici pirosa, vagy nem tudom milyen színnel, a táblában, akkor oda mentek, és akkor kiemelték őt addig, amíg végig nem ment a gazda a táblán, vagy kitették őt az erdős széli részre, az anyuk az mindig megtalálja, és akkor így mentették a gidákat az ide.
19: Ez annyira cuki, kíváncsi vagyok egyébként, kinek pattant, hogy most ez a nyilván a vadászoknak valakinek pattant ki.
18: Igen, Szabó Lacik. Meg egyébként ez egy tök jó dolog, hogy ugye azért itt a vadászok, a gazdálkodók között azért itt, hogy mondjam, nem egy ilyen happy friendship van, mert ugye, hogy bejárnak a vadak, lezabálják ezt, lezabálják azt, akkor izé.
19: Tehát sok a vatkár.
18: Nagyon sok, tehát hogy igen, nincsenek annyira jóban, de mondjuk egy ilyen sztori azért már mutatja azt, hogy akkor van mondjuk előrelépés, mert akkor tényleg szól a gazda, és azért volt nehéz ez, és a Laci elmondta azt tavaly, mert szerintem azért volt nehéz, mert hogy ugye nem az vagy, akkor nagyon jövő héten kedden, akkor srácok készüljetek, nem, látja azt, hogy milyen az idő, kinek van gépe, akkor éppen kölcsön, tudod, és akkor szól
19: akkor
18: a telefonon este,
19: amikor.
18: Hogy akkor holnap reggel gyertek, és össze kell rántani a galerit, úgyhogy...
19: Nyilván ez egy közös érdek, szóval valahol azért csak kénytelenek felismerni ezt, igen. Nem tudom, hogy na, szerintem csak ezzel juthatunk majd úgy is előre, hogyha ők is, meg ők is.
18: Úgyhogy beszélgetünk mindjárt a Lacival arról, hogy akkor mennyire volt sikeres az idei gidamentés.

0: Gidákat mentettek a szakemberek, ez a témánk, meg a slágerek után. Itt vagyunk újra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És hát cuki a téma, hogy ezt lehet így is fogalmazni, ugye, hogy egy szívhez szóló témáról van szó. Ugyanakkor meg akár vadgazdálkodás szempontjából egy nagyon fontos, kimondhatjuk simán, életrendő.
1: Abszolút, meg egy nagy előrelépés szerintem, mert hogy ez egy kicsit ilyen win-win helyzet lehet mindkettő, vagy mindenki feléről, tehát akár a vadászok, akár a
0: vadászcsalád, ugye Ricsi véget, és ugye azt mondtuk az előzőekben, hogy tényleg egy nagyon jó példája annak a gidamentés országos szinten is, hogy ugye lehetett azért hallani az elmúlt években arról, hogy hát igen, nem éppen oda vannak egymásért a mezőgazdaságban dolgozók, meg a vadászok. Ugyanakkor már közelednek az álláspontok, és közelednek különféle oldalakon, meg témákban tényleg az, hogy akkor két oldal, és akkor oldjuk meg közösen is jól, és ennek ez egy tökéletes példa.
1: Abszolút jó. Sőt, mondod. Én egyébként mindig megvédem a vadászokat, mert én, aki vadászokat ismerek, őnáluk nagyobb erdőbarát, akár az állatok, a növények, tehát ők annyira óvják, védik, szóval én mindig kiállok amellett, hogy a vadászok nagyon szükség van rájuk, és nagyon hasznos a munkájuk.
0: Abszolút, én is egyébként ezt osztom. Többször az elmúlt évek beszélgettünk, pont ez véget is, tudod, hogy akkor egy picit ne az lenne, hogy közelítsük az álláspontokat a hallgatók felé, hogy akkor miért ürik le az állatokat, és hasonló.
1: Igen, ez egy annyira elavú, ez nagyon szűk
0: mezgye. És ez mögött nagyon-nagyon komoly szakmai dolgok vannak, úgyhogy igen, ezért is próbáljuk érzékenyíteni, hogy Karvasonyi mondaná a hallgatóinkat. Viszont ugye most a gidamentésről van szó, ami abszolút egy Nógrád vármegyei kezdeményezés. Beszéltünk egy jó pár hete, hónapja Szabó Lacival, a Megafon fővadászával, lehet ezt így mondani, mert a Laci az már szakértünk évek óta, hogy elindítják az idei évben is, most már azért sokkal jobban

0: készültek rá, és akkor azt mondtuk, hogy akkor oké, rendben, lemegy, tényleg hívogattam őt hetente, hogy na, Laci, hogy vagytok?
1: Hogy állunk?
0: Hát még vannak, mondta, és akkor még egy hét, mert akkor még összesítés, és akkor mondom, jó, rendben, és akkor most eljött az idő, úgyhogy Szabó Lászlóban tudunk beszélgetni arról, hogy akár országos kitekintettségben, és itt Nógrád vármegyén belül is mennyire volt eredményes.
1: Számadatokat is biztos
0: igen,
1: fogunk tudni hallani.
0: És szia, Laci, jó reggelt, köszöntünk a műsorban. Szia!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Akkor kezdjünk is bele abba, ha talán, hogy egy picit menjünk vissza az időben, kérlek. Nem azt mondom, hogy nagyon a Kályhától, de hogyha mondjuk a hallgatók az előző beszélgetésünket nem hallották volna, akkor azért azt mondjuk el, hogy a tavalyi évhez képest, tehát itt most már, hogy mondjam, koordináltabban, több drónos, nem tudom én, szakemberrel tudtatok nekiindulni ennek az idei évnek, ugye?
2: Igen, hát ugye a Védegyletnek a drón szakbizottságán keresztül megy ez a program, és már több volt a drón, megalkottunk egy országos drón térképet, ahol rákattintanak a megyére, és ott egy-két drónosnak az elérhetősége a fölvillan, tehát tudják hova kell fordulni, amit szeretnénk tovább bővíteni, ezt a drónos országos térképet.
0: Jó.
2: Úgyhogy hát így kezdődött a program, egy nagy aszállyal kezdődött, ismételten az Alföldi megyékben már az első kaszálások szinte megvoltak, mikor elkezdtek ellenni az ősuták, de ennek ellenére nagyon összetorlódott az az időszak, amikor a kaszálások idején menteni kellett. Aha. Egész nagyon megterhelő volt, hiszen gondoljatok bele, hogy hajnali kettőkor, fél háromkor keltünk.
1: Az azért kemény, igen.
2: Sikeres volt a program, úgy azt gondolom, hogy
0: oké, akkor hogy zajlott ez? Akkor azt mondjuk el a hallgatónak tényleg, hogy akkor keltetek ugye kettőkor, fél háromkor. Én ugye már elmondtam egy picit, hogy akkor ez tényleg olyan, hogy akkor mentek, és akkor drónnal, és akkor táblán. Azért nyilván a te szádból ez hitelesebb, hogy akkor maga a tím az hogy állt össze. Onnantól kezdve mondjuk, nem tudom én, Pista vagy Józsi csörög nektek mondjuk, nem tudom én, előző nap este, hogy akkor na, most kaptam gépet, meg most jók vagyunk, akkor holnap én reggel kaszálok. Ez nagyjából így szokott történni. Ugye ezt mondtad, hogy így nem előre egy héttel jelentik be, hanem akár mondjuk előző nap este, hogy akkor na, holnap reggel indul.
2: Igen, ez sajnos így van, de a nagy öröm, hogy egyre több gazda szól előtte a nap, hogy szeretne kaszálni másnap, és ugye azt tudni kell, hogy előtte két-három nappal hiába visszük ki a gidát, ugyanúgy visszahozza az ősuta oda arra a teretre, tehát csak a kaszálás előtt érdemes kivinni. Ez úgy zajlik, hogy szólnak este vagy délután, előtte a nap kimegyünk másnap hajnalba, egy vagy két drónnal, vannak segítők, azért kell a segítő, mert nagyon szűk az a időintervallum, amikor lehet drónozni, hiszen amikor elkezd melegedni a légkör nagyon, onnantól kezdve már a hőkamerát is becsapja.
0: Nem látjátok, tényleg!
1: Nekem
0: sem most, hogy akkor nagyon szűk, akkor az idő tényleg, hogy ott akkor nem lehet lacafacázni, akkor menni kell és föl kell pattintani a drónt és pásztázni kell akkor, ugye?
2: Igen, és amikor a drón, ha észreveszik a drónnal, ugye van egy hőkamera része, van egy normál kamera, akkor látod, hogy ez egy őzgida, egy pontozással a drón rögzíti, kiadja a koordinátákat és egy QR kódot, egy egyszerű QR kód leolvasóval a segítők telefonnal leolvassák, és már mennek is a gidához, és használunk újabban már egy merítő szákot, a halászoktól vettük.
0: Igen.
2: Mert amikor közeledünk a gidához, és a gida már nagyobb felugrik, akkor annak nincs értelme, hogy kergetőcskézzünk ott a lucernába, mert el fogják kaszálni. Ezért a szákkal letakarjuk, gumikesztyűvel, szag és vegyszermentes gumikesztyűvel,
0: tűvel
2: megfogjuk a gidát, ha nincs messze a széle a táblának, akkor így kivisszük, ha egy kicsit messzebb van, akkor betesszük egy fűvel kibérelt ládába, és kivisszük az árnyékba a gidát. Tehát nem hozzuk el a területről, nem zárjuk kedvecbe, nem visszük állatkertbe. Minden gidának egyedi hangja van, az őzmama késő délután vagy hanggal megtalálja.
0: Igen. Oké, akkor így zajlott, csak hogy a hallgatóink is tudják, hogy ez már azért akkor úgy tudjuk, hogy jól bevett metódusra van ennek az egésznek, és akkor beszéljünk a számokról, hogy azt mondtad, hogy hál' Istennek egyre több gazda szól nektek előző nap este, hogy akkor na, kaszálni fog akkor másnap reggel. Nézzük akkor a számokat, azért tényleg akár tavalyi év összehasonlítását is figyelembe véve, hogy akkor hogy tud ez egész program fejlődni?
2: Én azt gondolom, ha nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida került meg.
1: Hát az egyértelműen növekvő tendencia.
0: Abszolút.
2: De ezt úgy kell elképzelni, hogy az alföldi megyékben most is kevés a bolta mentés, hiszen, mint említettem az interjú elején, már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt.
0: Aha.
2: És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész üzgüda mentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni háború miatt.
0: Aha.
2: Tehát vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is,
0: na,
2: amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Tehát óriási területet repültünk le.
1: Az óriási.
2: És még ez mellett sikerült 10 fészekalj, földönfészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
0: De jó,
2: a programban.
0: Pont múlkor ugye jönnek így föl ezek a rövid videók a fészen, és akkor pont láttam azt, hogy ment egy gazda, tényleg egy géppel, és akkor megállt, és akkor látta azt, hogy akkor ott van a fészek, meg a tojás, meg eltem, és akkor hello, hát ti, és akkor nem tudom, hogy tudta kiszúrni, de kiszúrta, és akkor arrébb tette, tehát, hogy ott ne legyen gond vele. Úgyhogy ez is tök jó haladni, akkor itt.
1: Nagyszerű, ez egy ilyen valós mentőosztag lesz belőletek.
0: Abszolút, oké. Laci, még egy gyors kérdés, hogy vagyunk időben, tehát én azért szoktam mindig figyelni, hogy a Nógrád vármegyében azért itt el vagyunk látva valakkal. Figyeljünk még jobban itt a nappali időszakot tekintve, hogy itt üzekedés van még, vagy már lezárult ez az időszak?
2: Hát azt gondolom, hogy még nem zárult le.
0: Jó.
2: Tehát azért még mindig oda kell figyelni az őzek nászára. Lassan a vége felé közeledik, de ami számottevő, hogy ugye ők napközben is folytatják ezt a tevékenységet,
0: igen,
2: tehát nem úgy, mint a szarvas bikót, csak hajnalban is este, vagy a késő éjszak. Az őz akármilyen meleg van, akár napközben is folytatja ezt a párzási.
0: Ezért kérdezem, hogy akkor még nappal is itt a Nógrád vármegy utakon is azért figyeljünk, vagy akár, hogyha megy a Dunakanyarban Börzsön felé is, vagy Vámos Mikola Kemence a másik oldalt is, pláne figyelni akkor az autósok.
1: Illetve néhány hét, másfél hónap,
0: igen,
1: és akkor jön a bőgés, igaz?
0: Van. Igen, igen, igen. Laci,
2: igen,
0: köszönjük szépen, és akkor nagyon sok sikert. Bármi vadászos téma van, tudod, hogy tudsz minket keresni, szó, és akkor beszélgetünk. Jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Mi köszönjük, hogy itt voltál.
1: Szia.
0: Szia, minden jót neked. Szia, szia, szia. Na, hát igen, 306.
1: Nagyon nagy. Nagyon nagy, és szerintem itt lesz majd, jövőre lesz egy nagyobb ugrás. Én azt tudom elképzelni, mert most már elég publicitást kapott.
0: Igen.
1: És így, ahogy ő is mondta, hogy egyre inkább jelentkeznek majd a gazdák, szerintem ennek már így egyre nagyobb a hírverése, és jövőre már...
0: Igen. Tehát 306 gida, 5548 hektáron, és akkor plusz még 10 fészek annyi madárka. Úgyhogy ez a mérlege az idei gidamentésnek.
1: Van miért.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kis Imre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezik egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás anesteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálat ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek. Ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester, Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DTC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható útak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tavaly évvégén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés, táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A francia államfő Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
5: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Váczrát úton, a Szabadság úton várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Jaj, de szép kis történet volt az előbb. Szabó Lászlóval beszélgettünk, a Megafon fővadászával, arról, hogy gidamentés lezajlott, és összességében ugye 278 tavaly, most 306 gida menekült.
1: Óriási, nem vagyok egy nagy százalékos, de ez egészen jelentős statisztika szempontjából is az emelkedés.
0: Igen, igen, és akkor te azt várod, hogy akkor jövőre már, ha nem is exponenciálisan, de azért, hogy...
1: Én pont azt várom, hogy kiugróan magasabb lesz jövőre. Igen, ez az arány. Egész biztos vagyok benne. Én szerintem fix, hogy az lesz.
0: Igen.
1: Tudté, mert ez most így amúgy is mondjuk úgy, hogy ez nagyot megy, és ahogy már említettük, és egy kölcsönösen megfelelő, meg jó, meg nyerő mindkét fél
0: általunk
1: számára.
0: Is minél több gazda is tud erről majd mondjuk jövőre, és akkor már fogja
1: egyre adottani. Többen jelentkezgetnek.
0: Igen, a drónosok.
1: Úgyhogy lehet, hogy a Laciék majd így a drónokkal aktívan üldögélhetnek, hogy kora este 8-kor le kell feküdni, mert minden reggel hajnal 2 környékén majd menni kell drónozni.
0: Hát ezért nehéz lehet ezt is összekoordinálni. Azt tudom, hogy az első kvázi a pilot a tavaly előttiben, ott azért még voltak fennakadások, most már, hogy Laci is elmondta, azért már flottobból ment, meg amikor elindult ez, vagy pont mi is ugye még az indulás előtt hívtuk fel így a gazdák figyelmét, hogy figyeljenek, mert lesz gidamentés, hogy már ilyen december környék elkezdték szervezni a csapatokat, plusz képzések, drónosoknak hasonlók, tehát hogy...
1: Nyilván egyre kiforrottabb lesz.
0: Igen, de azért, hogy 2-kor indulsz, tudod reggel?
1: Hú, meg na, mint ahogy akkor beszéltünk egyszer a polgármesterek 0-24-es.
0: Igen.
1: Ez pont hajadsz erre, nem?
0: Hasonló.
1: Hogy most
0: igen.
1: Végül is...
0: Igen, tehát akkor 2-kor kelni kell, hogyha szól a gazda, hogy akkor jön, és akkor fölízi, és akkor ugye nincs sok idő, pláne, hogy milyen, most megint benne vagyunk már a hőkupola, most megyünk bele majd a hőkupolába
1: majd érkezik a héten.
0: Hogy akkor nem látja a hőkamera, mert egy bizonyos...
1: De ez mennyire vicces, nem? Itt
0: én
1: a felismerésünk,
0: bele, hogy akkor eldrónozgatnak, ha nem, csak úgy megy a time, hogy elejekít, mert melegszik a levegő, aztán itt bedurranunk, azt eltűnnek a kis hőkide.
1: Nem találjuk a szín megkülönböztetés.
0: Úgyhogy milyen szép, akkor fölkapják őket, akkor ki az erdőszél.
1: Hát de ez, tudom, hogy ez béna, hogy milyen cuki, de ez tényleg az.
0: Figyelj azért, tényleg, hát eleve állatokkal foglalkozni szerintem egy tök jó dolog, pláne hogyha mondjuk ilyen vadállat mentésről van szó, azért az meg pluszban. És akkor...
1: És a saját helyükön meghagyni, nem hozzányúlni, szagmintát nem hagyni, hát annyira profi.
0: Igen, és akkor utána meg ugye ez így hazamész, vagy visszamész mondjuk a kamara irodába, bárhol, és akkor megiszol egy kávét, és akkor na, akkor már megmentettünk 3 őszgidát, és ez tök jó.
1: Nagyon, igen.
0: Lehet, nem?
1: Hogy igen. Így, és pláne így, ha biztos összeülnek évvégén, vagy valamikor itt számot vetnek, és ha egy ilyen éves adatot, tehát 300 fölötti gida köszönheti már az életét.
0: Így van, úgyhogy figyelünk, és akkor annyi, hogy ott akkor még óvatosan, jó, mert hogy még őzeküzekedés ez zajlik, úgyhogy...
1: Illetve az utakon szerintem mindig óvatosan.
0: Igen, de most kijönnek nappal is, hát mennek egymás után. Érted, vagy nem tudom. Tehát megy
1: is,
0: itt a...
1: Szagra is.
0: Megy a csajozás.
1: A feromonok megteszik áldásos hatásokat.
0: Kipattan a lédi, a Dimitrov egyenesben balassagyarmat, mert utána meg 3 vagy 4 jönnek utána, ugye?
1: Szakzsargon.
0: Igen, mert hogy itt azért megy a kemény belharc, úgyhogy tessék óvatosan még, jó? Itt a környéken.

0: nagyon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
5: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
8: Szombattól Vácon a Liget hét kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főúton ródásait elkerülve. Az egy Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzés az kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
0: Időjárás.
8: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
0: Közlekedés.
8: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Vácrát úton, a Szabadság úton várható.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
10: És most indítjuk a napot. Start menü.
9: Start menü.
10: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megapon.
9: Nagyot szól.
11: Az utolsó óránkba léptünk, kedves hallgatók, van még egy kis időnként a startmenüben, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy jó reggelt.
12: Még a maradékból, legalábbis a részünkről a maradékból, igen, mert aztán még folytatódik.
11: Ilyenkor meg ugye hát eluralja Varga Bíró Tamás a frekvenciánkat, úgyhogy majd mindjárt jön a megaslágedek után, és azt hiszem, hogy klasszik lesz. Igen, mert még nincs augusztus, klasszik lesz, úgyhogy nem tudom, mit tartalmaznak a dolgai, úgyhogy ezt
12: de szoktam, mindig meglepetés.
11: Mindig ezeket csöztetem elmondani, csak akkor, hogyha kivételesen tényleg van valami olyan, ami újdonság a rovatban, úgyhogy pár dal és Tamás következik. Hey!

0: szép.
1: Kék halál. Kék halál.
2: Meg a slágerek után folytatjuk a reggeli műsorunkat, még egy pici van hátra a startmenüből, úgyhogy itt is van Varga Bíró Tamás, és kék halálozunk.
3: Jó reggelt neked és a kedves kék halál hallgatóknak is. Sikeresen lefutottam a reggeli 25 kilométert hegynek fölfele, 35 kilométert hegynek lefele, és mindezt az Alföldön. Nem, szóval, hogy,
2: na,
3: hogy inkább csak klasszikoljunk, jó? És jó, akkor van. Ez egy ilyen nagyon jó kis dolog, például arról az angol férfiról, aki csinált egy vállalkozást. Hát, angol férfi vállalkozás, nem lehet ez rossz, valószínűleg valami abszurd, ahogy az angol férfiaktól megszoktuk. Hát kérem tisztelettel, ez az angol férfi, ez kitalált egy nagyon jó kis dolgot. Felhívod őt, megbeszélitek az árat. Elutalod neki a pénzt. Elmondod, hogy mi bajod a főnököddel. És ő megkeresi a főnöködet, és elmondja.
2: Helyetted?
3: Hogy igen. Nem úgy, hogy te mondtad, hanem, hogy szerintem ön, vagy egyszer nem is, szerintem ön durván beszél az alkalmazottaival.
2: Aha.
3: Ön nem ad elég szabadságot. És akkor így. Ön molesztálja a hölgy alkalmazottait. Ilyenek.
2: Aha.
3: Igen. Igen.
2: Hát,
3: van.
2: Van benne.
3: Relevanciája. Van.
2: Valami.
3: Igen. Egyetlen egy Fura Möbius csavar van itt az én érzésem szerint, hogyha mondjuk ez népszerűvé válik, és vesz föl alkalmazott.

0: lettél. Tehát a pénzadás az egy olyan dolog, hogy adsz kölcsön, legjobb barát. Fél évre, egy év múlva szerényen megkérdezett, hogy mégis Józsi, akkor és felháborodik. Basszus, te legjobb barátom vagy. Hát tudod, hogy hogy állok,
1: én jelent...
0: és pont most.
1: Igen, én jelentős összeg. Tehát,
0: mi számít annak,
1: igen. Tehát, hogy én nem nagyon.
0: Hó vége van, hát, vagy hó eleje van.
1: Nem is kerestek
0: meg. Van, akinek már hó végén is hó eleje van, tehát, vagy hó elején hó vége. És nem kerestek.
1: Nem is kerestek meg. Azt tudom, hogy talán felajánlottam, volt rá eset, de én még szerintem így, mint a figyelj, ez egy százassal, majd nekem valami...
0: Nem látnak benned potenciális házi pénztárt. Tehát nem vagy az a páró Csekovics kinézetű.
1: Nem engem kerestek meg ezzel a problémával.
0: Nem aranyóra lók ki az óra zsebedből, és igen, nem parádés kocsis
1: várik. Nem ezek azok a drogok, akiket kerestek.
0: Igen, nem ezek. Nem én fogok neked kölcsönt adni. Igen, és akkor ennek az ellensúlyozására alakult, az is valahol nyugaton, talán Hollandiában vagy Angliában egy ilyen cég, a követők. Ilyen sötét ruhát vettek föl, és az adóst mindenüvé követték. És akkor így mondták, hogyha megkérdezték őket, hogy önök kik, akkor mondták, hogy őt követjük, mert XY felé ennyi és ennyi tartozása van.
1: Ez milyen?
0: Igen, csak ez ugye zaklatás.
1: Igen, tehát de ez így nem lehet. Akkor meg hallod, ilyen pszichés vízét tudod.
0: Igen, de ez a kényelmetlen, tehát hogy basszus, a saját pénzed kéred, és neked kell hálásnak lenni majd azért, amikor megkapod.
1: Ez annyira mindegy.
0: Igen. Én volt, hogy egy elég jelentős összeget adtam, kérte a illető, hogy hát októberre, májusban volt. Hát egyet nem tisztáztunk.
1: Melyik
0: év október?
1: Kell egy szerződést aláíratni.
0: Igen, és na de hát ráadásul, hát jó, persze szerződés, és ráadásul ugye apránként csurgatta vissza. Na most azt tudod, mi van, hogyha apránként adja vissza, akkor az úgy elmegy.
1: Igen.
0: Easy come, easy go.
1: Hát úgy kifolyik a kezeit.
0: Ugye, ahogy a szlovákok mondják, igen. Na kérem szépen, szóval, hogy lehet ezt az angol férfit felhívni, és akkor mondani, hogy a főnökkel ez is ez a baj. Grandmother Droniak. Hallottál-e már róla?
1: Grandma
0: Droniak. Lillian Droniak. Ő egy amerikai influencer néni.
1: Nem tudom így névről.
0: Idősek otthonába lakik.
1: Igen.
0: 2024-ben költözött be, mert lábacskáját eltörte, és akkor úgy gondolta, hogy hát most már itt az idő, hogy nehogy még töréseket, a közelebbi töréseket így elkerülendő, inkább beköltözik, és akkor ott védem. Hát megfenyegették őt a ápoló, hogy hát kilakoltatják őt, mert az igaz, hogy havi 12.000 dollárt fizet. Mondom, havi 12.000 dollárt fizet, de bulikat tart.
1: Igen.
0: Bulikat tart, igen. Hát, hogy is mondjam, egyébként 96 éves, de ezeken a bulikon részekre itatja az összes társát, de még az ápolókat is, és még két utcával arrébb is szólnak, hogy
1: hangos az
0: Grandma Droniak valószínűleg bulizik, szóljatok már neki, hogy ezért most. Ez így kimondva egyébként, ez így viccesnek tűnik, ugye, hogy van ez az öreg nén, és kit zavar, érted meg? Mit tudom én, hát 96 éves, hát bulizzon egyet jó, de 15 millió TikTok követője, és 3,6 millió Insta követője van. Tehát ez az ember, ez a kölgy már jelentősnek számít, úgyhogy teljesen érthető, hogy a kilakoltatási ügyében mondjuk például ilyen emberek emeltek szót mellette, mint például Paris Hilton, aki ugye azért tudja, hogy kell
1: bulizni.
0: Tudja, hogy kell bulizni.
1: Nem, tudni be fog valaki, hogyha kicsapják a mamit, akkor tudni be fogja valaki jelentkezni, akkor érted.
0: Persze.
1: Akkor jöjjön ide, itt lehet bulizni, és akkor az drágám, is nekik reklám, vagy nem tudom.
0: Ha nekem idősek otthon lenne, én szólnék neki, hogy mama, gyere ide. Itt ezért, fergetek parti.
1: Figyelj, meg lehetne egyszer, nem tudom, annól egyébként, hogy jó lentes, erről nem beszélgettünk, de meg lehetne egyszer próbálni, például Balassa gyarmaton a Szent Erzsébet idősek otthonában, hogy bevinni, hogy 20 liter viszkit, tudod, igen, meg házi pálinkát,
0: meg megnézni, mi történik.
1: És akkor gyerekek, let's go.
0: Megnézni, mi történik.
1: Na csak azt, hogy...
0: Igen. Egyébként, ugye 2090, segítsél jól, mert 96 éves most. Akkor 2022-ben várja, mennyi volt.
1: Jó, hát, négyet.
0: Nyilván négyet. akkor el kell venni, hát 92 éves korában egyébként a

0: Grandma Droniak, azaz 2022-ben azzal a videóval robbantott a közösségi oldalakon, amely a temetésének a szabályairól szólt. Csinált egy ilyen videót.
1: Aha, előrelátó nagyon.
0: Milyen koporsó, stb.
1: Hogy
0: ilyen,
1: legyen
0: milyen
1: minden?
0: Ruha, stb.
1: Az teljesen ok.
0: Hát több mint 31 millió megtekintést kapott, és egyébként voltak benne ilyen sorok, hogy Bertát meg ne hívjátok. Tehát ez a Bertát meg ne hívjátok.
1: Jó, hát ez teljesen ok.
0: Valamint arra kérte a résztvevőket, of course, hogy a sírjánál állva legyenek szívesek berúgni.
1: Uh-huh. Buli legyen. Így.
0: Buli legyen. Igen.
1: Igen.
0: 2023-ban közé tett egy olyan videót, amelyben megtanított a leendő temetés is sminkesét. A
1: hogy
0: nézzen ki? Milyen praktikus, ugye?
1: Abszolút az.
0: Igen.
1: Mert hogy még
0: szerintem
1: vannak, igen, sem vannak emberek, akik így mindent elrendeznek, de annyira, hogy milyen legyen a körmöt színe, amikor igen. téged igen. temetnek a koporsóban.
0: Hát lila. Ugye? Hát lila. 2026-ban viszont, akkor márciusban, tehát most idén márciusban megint egy hatalmas, nagy sikeres vírus videót gyártott, 96. születésnapjára megjelentetett egy készővelem videót.
1: A halálra?
0: Vagy nem, mi? Nem.
1: Hittem,
0: ez a készővelem, tudod, hogy még reggel is még frizura, öltözés.
1: Okay, okay.
0: Azt jelentkezte, hogy úgy érzi magát, mint egy 26 éves.
1: Ez jó.
0: Ez teljesen jó dolog.
1: Mennyi?
0: Miért
1: ezt szegény csesztetnéd?
0: Nem tudom, miért
1: nem
0: 96 éveset már annyiszor rúgjon be, amennyiszor akar, nem?
1: Érted. Meg a buli is meg mindig.
0: Jó, és kacok, hogy 96 éveset, abszolút, 96 éves leszek, hagyjatok berúgni. Most így nem napi szintű a történet, de akkor szerintem már az.
1: Egyszer lesz. Lehet, hogy meg kéne ezt játszani, tudod, hogy igen. tényleg így az önkormányzat felé, hogy akkor hogy oda tennél jó pár ládos sört, meg tudom én.
0: Szociális sör.
1: Viszki, és akkor hogy
0: szociális
1: egyik,
0: viszki.
1: Lehet, hogy egyik másik bent lakó már annyira, tehát már, hogy berúgna, érted?
0: Igen.
1: Tehát,
0: még egyszer utoljára.
1: Nincsen
0: ugye?
1: Kimenőjük, a... vizé, nem tudom,
0: igen,
1: tehát hogy nyilván
0: csinálod,
1: hogy egyszer együtt, izé, gyertek, kezdjünk el ultizni, bontsuk fel a söröket, szóljon valami, nem tudom én, régi táncdal.
0: Igen, Szécsi Pál.
1: Igen, és akkor
0: Szécsi Pálra 50 filléres alapon ultizni.
1: Igen, és közben iszod a sört, meg a viszkit, vagy a pálinkát, vagy a kis üstit.
0: Tesó, én ezt adom.
1: Most komolyan.
0: És szólnak, érted, szólnak a fecske lakásban mellettük lévő fiatalok, érted, 23 évesek, hogy szóljatok már, hangosak a bácsik nénik.
1: Igen, én ezt adnám, egy
0: én is adom. Én is adom.
1: Na jó.
0: Ez a például lesz, hogy ezért, hogy jaj, majd nem gondolsz arra, hogy a tetkód az hogy néz ki 80 éves korodban. Micsoda? Kit érdekel?
1: Ez az.
0: Nem? Ha megélem a 80-at, akkor teljesen mindegy. Hát jó. Ennyi volt.
1: Folytatjuk holnap.
0: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Szombattól Vácon a Liget hétkápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főút torlódásait elkerülve. Az Egyház megye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hétkápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul Bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Város Fejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Város Fejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
3: Időjárás.
4: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Szociálsz.
1: Búcsúzunk, kedvesek, itt a vége, fuss el véle, ennyi volt a július 29-ei szerda, és tart bennünk 2530. Számisztika? Nem rossz?
2: Nem rossz.
1: Lesz még jobb is.
2: Lesz jobb.
1: Jó van. Úgyhogy ennyi volt mára. Tényleg köszönünk mindenkinek mindent. És akkor Renit engedjük mindjárt a Megafon mikrofonja mögé, mert hogy a tízes híreket követően már jön a kirakat, egészen délután 4-ig ő lesz ott. Úgyhogy a napi útra való üzenetünk a számotokra, ha már itt 80-as évekről volt szó, meg...
2: kis retro, kis
1: igen,
2: nosztalgia.
1: Ugye akkor ez egy kis nosztalgikus történet. A Nem ér a nevem című filmből van egy kis idézet, ami mondjuk passzol ehhez a mai napunkhoz, Nóri.
2: Méghozzá úgy szól, hogy nosztalgiázni csak azt tud, akinek van múltja, Ádám.
1: Ennyi, kész, gyerekek.
2: Egyetértünk.
1: Azok a 80-as évek. Mi? Na jó, elbúcsúzunk, úgyhogy tapsivart küldünk mindenkinek. Köszönjük szépen, és akkor reggel folytatjuk.
2: Legyen szép napotok.
1: Szevasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához. Emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kis Imre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezik egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálatban. Ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester, Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Duna-Dráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tavaly évvégén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zen- és táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A francia államfő Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
7: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
7: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-as autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km per órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, szerda van, és már is kezdjük Mariah Carey egyik nagyon jó kis slágerével, I Want All of It, majd Kállai Sanders András zenél, jön a You, illetve itt lesz Rajton és Oliver Heldens, valamint Hula slágere a Turn Me On. Tartsanak velem ma is délután 4-ig, kellemes nyarat és nagyon jó munkát kívánok mindenkinek.

Receptrovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Egy nagyon egyszerű receptet hozok mára, cukkinis pite. Nézzük a hozzávalókat. 2 közepes cukkini, 3 tojás, 1 deci olaj, 2 deci tej, 20 deka liszt, 1 csomag sütőpor, 10 deka reszelt sajt, 2 gereszt fokhagyma, só, bors, valamint ízlés szerint kapor, petrezselyem vagy oregano. A cukkinit reszeljük le nagy lyukú reszelőn, enyhén sózzuk be, majd 10 perc után nyomkodjuk ki a levét. Egy tálban verjük fel a tojásokat, adjuk hozzá az olajat és a tejet. Keverjük bele a lisztet, a sütőport, majd a fűszereket. Adjuk hozzá a kinyomkodott cukkinit, a reszelt sajtot és az aprított fokhagymát. Az egészet alaposan keverjük össze. Öntsük kivajazott vagy sütőpapírral bélelt tepsibe, végül pedig 180 fokra előmelegített sütőben süssük körülbelül 40 percig, amíg szép aranybarna lesz. Tejfölös, fokhagymás, mártogatóssal nagyon finom, érdemes kipróbálni. Ez volt a cukkinis pite receptje.

Kedves Márták, Flórák és Urbánok, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, kellemes napot, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. A Márta arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő, latin eredetű mitológiai név a Flóra, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. Az Urbán az Orbán névnek a latin eredetihez közelebb álló alakváltozata, a latin Urbanus névből származik, városit jelent. Kedves ünnepeltek, kedves névnaposok és természetesen születésnaposok is, nagyon sok boldogságot kívánok Önöknek a következő megaslágerrel. For inspiration.

Menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot Bársony vendéglő Széchény. A mai ajánlat zöldségleves, rostonsült csirkemell, áfonya mártással és burgonya krokettel, sertés cordon bleu, burgonya pürével. Várják Önöket Ballassa gyarmaton is a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat fejtett bableves, csontleves, túros dereje, rántott sertésszelet majonézes burgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot, viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya, Suri úgy döntött, hivatalosan is elhagyja a tőle régóta elhidegült apja vezeték nevét, írja az Index. A feltörekvő színésznő már korábban megtagadta a hollywoodi sztárt. 2024 májusában anyja középső megszólítást, a Noelt használta fellépésein, és az érettségijét is így vette át. Ám most már a papírjain is ez szerepel. Ezzel minden szálat elvágott édesapjától, akit semmilyen formában nem szeretne az életében tudni.
8: Időjárás.
9: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
9: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, indul egy újabb óra, program ajánló következik. Ha péntek délután egy igazán különleges, ráadásul ingyenes zenei programot keresnek, akkor érdemes Bánkra látogatni. Július 31-én, pénteken délután 5 órától a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében a Bánki Vízi Színpadon rendezik meg a második Fúvós Fészek zenekari tábor záró koncertjét. A táborban egy héten át az ország különböző pontjairól érkezett, fiatal hangszeresek dolgoztak együtt, akik két karmester irányításával szólampróbákon és közös zenekari próbákon készültek a nagy közönség előtt bemutatkozó koncertre. A pénteki előadáson könnyű zenei fúvós zenekari átiratok csendülnek fel, így a közönség ismert dallamokat hallhat egy különleges, lendületes hangszerelésben. A koncert nem csak a tábor résztvevőinek jelent ünnepi lezárást, hanem minden zenekedvelő számára remek kikapcsolódást ígér. A program ingyenesen látogatható, így akár egy családi kirándulással, vagy egy kellemes tóparti sétával is összeköthető. Tehát még egyszer, július 31-én, pénteken délután 5 órától táborzáró fúvós zenekari koncert a Bánki Vízi Színpadon, a Bánki Nyár 2026 programsorozat részeként. Ha szeretik az élőzenét és szeretnének tehetséges fiatal muzsikusokat hallani, akkor ezt a programot semmiképpen se hagyják ki.

A magas lágerek között horoszkóp rovat a kirakatban, kezdjük a kossal. Ha szerencséje van, akkor ma nem dolgozik, talán már a szabadságát tölti valahol, vagy kiküldetésben van távol a hazájától, vagy a munkahelyétől, szóval az időből való kiszakadással tölti ezt a napot. Ha mégsem így lenne, akkor valószínűleg nehezére esik ma jól teljesíteni. Kedves Bika, a mai napon talán még nem, de a közeljövőben számíthat arra, hogy nagyon nagy változás áll be az életében, a változás érintheti a magánéletét is, de valószínű, hogy a

0: Pedig kiegyensúlyozottnak érezheti magát, munkahelyén ugyan kisebb vitába bonyolódhat, de ön jó vitapartner, és találnak közös nevezőt. Kedves szűz lehangoltnak, levertnek érezheti magát, ha jobban belegondol, semmi oka rá, ha csak az nem, hogy az anyagi ügyek nyomasztják. Ez akkor is így van, ha nincs, akkor is, ha van pénze. Utóbbi esetben adakoznia kellene. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zene.
1: Csak mi tudjuk.

Nézzük, milyen napot jósolnak a csillagok a mérlegeknek, folytatjuk tovább a kirakatban a horoszkóp rovatot. Úgy érezheti, hogy a világ összeesküdött most ön ellen, ma különösen sok támadás érheti, ez az ön lelki alkatából is adódhat. Ha gyengének mutatja magát, akkor azt hiszik, hogy könnyedén megtámadhatják, ilyen a világ és az emberi természet. Kedves Skorpió, ma apróbb konfliktusai lehetnek a kedvesével vagy a főnökével, esetleg mindkettővel. Ezek inkább érzelmi alapú zűrök, amiket kellő higgadtsággal és nagyvonalúsággal kezelve könnyen úrrá lehet felettük. Engedj el a dühöt! Kedves nyilas, legyen egy kissé kevésbé konok ma. Az akaratossággal nem sokat érhet el ott, ahol az érzelmeké a főszerep. A megbocsátás és a türelem is nagyon szép erények. Nézzük, milyen nap vár a bakokra. Kiegyensúlyozottság és harmónia jellemzi a mai napját a baknak, nem is lehet semmi oka a panaszra, ha csak az nem, hogy a társaságnak egy kicsit hiány van. Kedves vízöntő, ma a szokásosnál jobban forog az agya. Mindent meg tud oldani, ami eddig nehézséget okozott, amibe beletörött a bicskája. Legyen ma kreatív. Végül pedig érzékeny és sebezhető hangulatban találja önt a mai nap, kedves halak. Ez persze a legnagyobb terhet a párjára rója, ám nem várhatja el még tőle sem, hogy minden bánatában maradéktalanul osztozzon önnel, főleg, hogyha ön túlzásokba esik, és szükségtelenül pánikol.

Menő ajánlóval folytatjuk a kirakatot Bársony vendéglő Széchény. A mai ajánlat zöldségleves, rostonsült csirkemell, áfonya mártással és burgonya krokettel, sertés kordonblő, burgonya pürével. Várják Önöket Ballassa gyarmaton is a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat fejtett bableves, csontleves, túrós dereje, rántott sertésszelet majonézes burgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
6: Nem vagy normális.
5: Ez az egész egyfajta újjászületés.
4: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 29-én, a mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főúttól ródásait elkerülve. Az Egyház megye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hétkápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálatban. Ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az Errei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester, Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja a Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Toma ellen 3-2-re alul maradtak, míg a balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára.
2: Időjárás.
7: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
5: Közlekedés.
7: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Vácrát úton a Szabadságúton várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.
8: Indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. Nagyon szép nyarat kívánok mindenkinek. Most egy olyan fiatal előadóval kezdjük az órát, aki különleges hangjával és őszinte dalaival rövid idő alatt sokak szívébe belopta magát. Kocsis Paulina 2021-ben egy tehetségkutatóban vált országosan ismertté, ahol saját szerzeményeivel és egyedi előadás módjával hívta fel magára a figyelmet. Következik most egy dal egy érzékeny, tehetséges énekesnőtől. Következik tehát Paulina és az Odaadom című megaslágere.

Kedves Márták, Flórák és Urbánok, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, kellemes napot, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. A Márta arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő, latin eredetű mitológiai név a Flóra, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. Az Urbán az Orbán névnek a latin eredetihez közelebb álló alakváltozata, a latin Urbanus névből származik, városit jelent. Kedves ünnepeltek, kedves névnaposok és természetesen születésnaposok is, nagyon sok boldogságot kívánok Önöknek a következő megaslágerrel.

Ezúttal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban, benne pedig egy 1998-as film Bruce Willis-szel a főszerepben, ez nem más, mint a kódneve Merkur, érdemes megnézni. Art Jeffries, a kiábrándult és kiégett FBI ügynök az idegösszeomlás szélénál egy évekig húzódó ügykudarca miatt. Rutin feladatai során Simon a 9 éves autista fiú eltűnésének ügyében kell kutatnia, akinek a szüleit megölték. Art hamar rátalál a rettegő Simonra, és úgy érzi, hogy a fiú rokonlélek. Mindent megtesz, hogy segítsen neki, és amikor Simon életére törnek, rájön, hogy az amerikai hadsereg áll a rejtélyes ügy hátterében. A fiú ugyanis megfejtette a hadsereg legtitkosabb kódját, a Merkurt, és a katonai hírszerzés feje, Kudrow ezredes nem engedheti meg magának, hogy fontos pozícióját egy kisgyerek veszélyeztesse. Jó film, érdemes megnézni, főleg azért, mert Bruce Willis a főszereplő, ez a kódneve Merkur.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
12: Nem vagy normális.
11: Ez az egész egyfajta újjászületés.
13: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
14: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Toma ellen 3-2-re alul maradtak, míg a Balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot, viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelek kialakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre. Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya, Suri úgy döntött, hivatalosan is elhagyja a tőle régóta elhidegült apja vezeték nevét, írja az Index. A feltörekvő színésznő már korábban megtagadta a hollywoodi sztárt. 2024 májusában anyja középső megszólítást, a Noelt használta fellépésein, és az érettségijét is így vette át. Ám most már a papírjain is ez szerepel. Ezzel minden szálat elvágott édesapjától, akit semmilyen formában nem szeretne az életében tudni. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
1: Időjárás.
15: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés.
15: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Vácrát úton, a Szabadság úton várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós show műsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

mit érdemes idén-nyáron olvasni, például Karen Swantól a Szökés a görög szigetre című regényét. Napi könyvajánló rovatunk következik a kirakatban. Chloe Marson összetört szívvel elköltözik Londonból, hogy New Yorkban kezdjen újra mindent. Egy olyan vállalkozásnál dolgozik, amely dúsgazda kliensek megbízására végez szervezési feladatokat. Miközben mások életét zökkenőmentesen bonyolítja, maga Chloe történetesen egy ponton megrekedt. Az egyik nagyhatalmú ügyfél, a jóvágású Joe Lincoln világtól elzárt nyaralót keres egy görög szigeten, úgyhogy Chloe munkához lát. Manhattanben váratlanul felbukkan az exe, Tom, és Chloe élete újra felborul, ezért kap a lehetőségen, hogy Joe Lincolnnal együtt nézze meg a kiválasztandó nyaralót. Időt nyer, eldöntheti, hogy mit tegyen. Nagyszerű kis regény idén nyárra, érdemes beszerezni Karen Swantól, Szökés a görög szigetre.

Kirakatban, Balassagyarmaton ma megnézhetik a Momo című családi filmet 3:30-tól. Kis Nikolá nyaral 2 órától. Toy Story 5. rész 2-től és 4-től 3D-ben. Pókember, vadonatúj nap, Tom Hollanddal a főszerepben, 3-tól, 5:30-tól és 8-tól 3D-ben. Szakrékőr, egy dokumentumfilm 4 órától, Odüsszeia 5-től és 8-tól, Keserű karácsony 6 órától, Motor City 6-tól és 8-tól, valamint a Tenger útja szintén este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: you should take it off.
1: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
2: Megéri hozzánk jönni.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
5: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
1: 14 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
9: Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556 millió millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya, Suri úgy döntött, hivatalosan is elhagyja a tőle régóta elhidegült apja vezeték nevét, írja az Index. A feltörekvő színésznő már korábban megtagadta a hollywoodi sztárt. 2024 májusában anyja középső megszólítást, a Noelt használta fellépésein, és az érettségijét is így vette át. Ám most már a papírjain is ez szerepel. Ezzel minden szálat elvágott édesapjától, akit semmilyen formában nem szeretne az életében tudni.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
9: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
0: Közlekedés.
9: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Vácrát úton a Szabadság úton várható.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
1: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, indul egy újabb óra, program ajánló következik. Ha péntek délután egy igazán különleges, ráadásul ingyenes zenei programot keresnek, akkor érdemes Bánkra látogatni. Július 31-én, pénteken délután 5 órától a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében a Bánki vízi színpadon rendezik meg a második Fúvós Fészek zenekari tábor záró koncertjét. A táborban egy héten át az ország különböző pontjairól érkezett, fiatal hangszeresek dolgoztak együtt, akik két karmester irányításával szólampróbákon és közös zenekari próbákon készültek a nagy közönség előtt bemutatkozó koncertre. A pénteki előadáson könnyű zenei fúvós zenekari átiratok csendülnek fel, így a közönség ismert dallamokat hallhat egy különleges, lendületes hangszerelésben. A koncert nem csak a tábor résztvevőinek jelent ünnepi lezárást, hanem minden zenekedvelő számára remek kikapcsolódást ígér. A program ingyenesen látogatható, így akár egy családi kirándulással, vagy egy kellemes tóparti sétával is összeköthető. Tehát még egyszer, július 31-én, pénteken délután 5 órától táborzáró fúvós zenekari koncert a Bánki vízi színpadon, a Bánki Nyár 2026 programsorozat részeként. Ha szeretik az élőzenét és szeretnének tehetséges fiatal muzsikusokat hallani, akkor ezt a programot semmiképpen se hagyják ki.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. A mai életmód rovatban annak járunk utána, hogy vajon mi a kapcsolat a cukorfogyasztás és a hormonális egyensúly között. A szervezetünknek csak abban az esetben nem árt a cukor, ha nem visszük túlzásba annak fogyasztását. Azt azonban tudni kell, hogy hiába is korlátozzuk a cukorfogyasztást, ha nagyon sok élelmiszer tartalmaz úgynevezett hozzáadott cukrot. A magas cukorbevitel nem csak súlygyarapodást okoz, hanem felelőssé tehető a hormonális egyensúlytalanság kialakulásáért is. Többek között a túl sok cukor okozhat policisztás petefészek szindrómát is. A hormonális változásoknak sokféle oka lehet, ilyen például a cukorbetegség, a pajzsmirigy betegségek, étkezési problémák, stressz, de a sort még lehetne folytatni. A túlzott mértékű cukorfogyasztás mindkét nem egészségét veszélyezteti, mégis az új kutatások arra mutatnak rá, hogy a nők egészsége nagyobb veszélynek van kitéve. Hamarosan folytatjuk tovább a cukor, illetve a hormonális egyensúly közötti kapcsolatot, de előtte zenélünk.

cukorfogyasztás és a hormonális egyensúly. Ez a mai témánk az Életmód rovatban, ez a kirakat, és folytatjuk tovább az inzulin szinttel, hiszen a cukor hatással van az inzulin szintre is. Oka lehet a magas vérnyomás és a magas triglicerid szint kialakulásának, illetve akkor is gyanakodnunk kell túlzott cukorfogyasztásra, ha a szervezetben megemelkedik a C-reaktív fehérje, azaz a CRP szint, ugyanis a cukor felelőssé tehető azért is, ha a szervezetben gyulladás keletkezik. A policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők gyakran szenvednek inzulinrezisztenciában is. Az inzulin egy olyan hormon, amely szabályozza a vércukorszintet, és lehetővé teszi, hogy a glükóz a testbe kerülve energiaként hasznosuljon. Inzulin rezisztencia pedig akkor alakul ki, amikor a szervezet nem reagál az inzulinra. Sok esetben a PCOS nevű betegség miatt alakul ki az inzulin rezisztencia. Na de mi a megoldás? Mindenképpen korlátozni kell a cukorbevitelt, és ellen kell állni a cukor, a finomított szénhidrátok és az édesség csábításának. Ezt úgy érhetjük el, ha a vércukorszintünket stabilan tartjuk. Ezt biztosítja a szénhidrátok, a fehérjék és az egészséges zsírok megfelelő arányú bevitele, illetve a kiegyensúlyozott étkezésekre való törekvés, amelyet a magas rosttartalmú ételek is biztosítani tudnak, és emellett ne feledkezzünk meg a mozgás fontosságáról sem.

0: Sára töröl meg tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
6: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
0: Időjárás.
6: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
7: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
6: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Váczrát úton, a Szabadság úton várható.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
9: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a showelemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Utazzunk egy picit gondolatban. Ma Olaszországban fogunk járni, Rómában. A Circus Maximus Róma egyik legfontosabb történelmi helyszíne, az ókorban akár 250 ezer embernek is helyet biztosított. A város polgárai itt szerettek leginkább kocsiversenyeket nézni. Miután 1500 évvel ezelőtt a keleti gótok megszállták Rómát, hagyták, hogy az óriási építmény pusztulásnak induljon. Az utolsó kocsiversenyt 549-ben tartották. Rómában nem volt gondtalan életük a kocsihajtóknak, a szabadságukat megvásároló rabszolgák ugyanis a Circus Maximumban tartott versenyeken 4 kilométeren át nem mindennapi veszélyeknek voltak kitéve. A kocsik elé 4 vagy annál is több ló volt befogva, míg a hajtókon bőrsisak, lábszár és mellvédő, illetve mez volt, és az ostoron kívül egy éveskést is tartottak maguknál, arra az esetre, hogyha a kocsi felborulna és el kell vágni a gyeplőt. A versenyzők a mai Forma 1-hez hasonlóan istállókba tömörültek, a vörösek, a zöldek, a kékek és a fehérek néztek egymással szemben. Ez volt tehát a Circus Maximus, hamarosan folytatjuk tovább napi nagy világrovatunkat, de előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább napi nagyvilág rovatunkat a megaslágerek között, és ha már Rómában jártunk, akkor maradjunk is Rómában, hiszen közvetlenül Róma szívében áll a világ egyik leghíresebb épülete, közel 2000 éve, a Colosseum. A világ legnagyobb amfiteátrumát ma évente több mint 7,5 millió látogató keresi fel. A Colosseum 1980 óta az UNESCO világörökség része, 2007-ben pedig beválasztották a világ 7 modern csodája közé. Róma vitathatatlanul első számú turisztikai látványossága. 2023 óta panoráma lifttel lehet feljutni a római Colosseum legmagasabb szintjeire. Az acélból és üvegből készült felvonó szerkezet a Colosseum második és harmadik emeletét köti össze egymással. A lift az akadálymentesítést szolgálja. A harmadik emeleten újdonság is várja a látogatókat, a travertin mészkőből emelt falakon restaurálva láthatnak a harmadik század elejéről származó feliratokat is. Érdemes tehát megnézni a Colosseumot, hogyha Rómában járnak.

0: további kellemes délutánt kívánok önöknek. Ez volt a mai Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt, és holnap is minden benne lesz. Holnap délelőtt 10 órától ismét várom önöket, addig is csupa szépet és jót kívánok önöknek, vigyázzanak magukra. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
11: Nem vagy normális.
10: Ez az egész egyfajta újjászületés.
4: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
12: Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához. Emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezésével egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálatban. Ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester, Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Duna-Dráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évét több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zen és táncos szórakozó helyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
11: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
11: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
12: Túlnyomóan derült idő várható, a nap második felében jelenhetnek meg gomoly felhők Balassagyarmat és Vác térségében. A szél élénk lehet, egyre melegebb lesz, a maximumok 34 Celsius fok körül alakulnak.
15: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
11: Közlekedés.
12: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon, a vasúti átkelőnél és Váczrát úton, a Szabadság úton várható.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

napjaink meg a slágereink.

0: Hírek.
1: Szombattól Vácon a Liget hét kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főút torlódásait elkerülve. Az Egyház megye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul Bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
2: Közlekedés.
1: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
0: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
8: Nem vagy normális.
7: Ez az egész egyfajta újjászületés.
0: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Szombattól Vácon a Liget hétkápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főúttól ródásait elkerülve. Az Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hétkápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható útak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
7: Közlekedés.
11: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-as autóúton Dunakeszi térségében 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányában festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet közlekedni. Sebességmérés Rétságon a vasúti átkelőnél és Váczrát úton a Szabadság úton várható.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyházmegye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető maradt gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főút torlódásait elkerülve. Az Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezésével egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálatban. Ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester, Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DDC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja a Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Toma ellen 3-2-re alul maradtak, míg a Balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára.
0: Közlekedés.
7: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, Szűdliget belterületén, valamint a kettes főúton Őrhalomban. Vezessenek óvatosan, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: hozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy én legyek az első. Itt a fődíj egy csíkos tapernyő. Majd a fejem fölött az fogsz.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon.
3: Ez a Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
8: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja a Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Tomaj ellen 3-2-re alul maradtak, míg a balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelekké alakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre. Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya, Suri úgy döntött, hivatalosan is elhagyja a tőle régóta elhidegült apja vezeték nevét, írja az Index. A feltörekvő színésznő már korábban megtagadta a hollywoodi sztárt. 2024 májusában anyja középső megszólítást, a Noelt használta fellépésein, és az érettségijét is így vette át. Ám most már a papírjain is ez szerepel. Ezzel minden szálat elvágott édesapjától, akit semmilyen formában nem szeretne az életében tudni. beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
1: Közlekedés.
10: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, Sződ-Liget belterületén, valamint a Kettes főúton, Őrhalomban. Vezessenek óvatosan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.
11: Teg-

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezésével egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálatban. Ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az Errei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Duna-Dráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul Bányai Zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DTC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik. A többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Tavaly évvégén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, Szűdliget belterületén, valamint a kettes főúton Őrhalomban. Vezessenek óvatosan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot, viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya, Suri úgy döntött, hivatalosan is elhagyja a tőle régóta elhidegült apja vezeték nevét, írja az Index. A feltörekvő színésznő már korábban megtagadta a hollywoodi sztárt. 2024 májusában anyja középső megszólítást, a Noelt használta fellépésein, és az érettségijét is így vette át. Ám most már a papírjain is ez szerepel. Ezzel minden szálat elvágott édesapjától, akit semmilyen formában nem szeretne az életében tudni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, Szűdliget belterületén, valamint a kettes főúton Őrhalomban. Vezessenek óvatosan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Szombattól Vácon a Liget 7 kápolna felüli szakaszát lezárja az autósok elől a Váci Egyház megye, hogy megóvja a természetvédelmi és szakrális környezetet. A két templom továbbra is megközelíthető marad gépjárművel, az átmenő forgalmat azonban megszüntetik. A templom és a stadion közötti útszakaszt mobil akadályokkal zárják le. Az elmúlt időszakban a szakasz terhelése jelentősen megnőtt, nem csak parkolási célból használták, hanem sokan rövidítésként is áthajtottak rajta a kettes főúttól ródásait elkerülve. Egyházmegye szerint ez a folyamat már a helyszín nyugalmát és rendeltetését is veszélyeztette. Reisz Jakab, a szervezet műszaki igazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta, a hét kápolnát kiemelt fontosságú zónaként kezelik. 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és szakrális központként a pihenés, a visszavonulás helye. A döntés az önkormányzat műszaki osztályával és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve született meg. Az intézkedések augusztus 1-ével lépnek életbe. A szeptemberi búcsú idejére már teljes körűen működni fognak. Új szakorvosok csatlakoztak a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézet csapatához, emellett több szakrendelés kapacitása is bővül a következő hetekben. A gyermeksebészeti ellátás augusztus 1-től bővül. Az intézmény tájékoztatása szerint dr. Kisimre főorvos két hetente kedden 8 és 16 óra között fogadja majd a fiatal pácienseket, ami növeli a rendelési időt. A fülorgégészeten is változás lesz. Dr. Baranyai László főorvos ismét a balassagyarmati intézményben gyógyít. Érkezésével egy új gyógyítási napot is bevezetnek, így a páros hetek csütörtökjein 8 és 12 óra között is elérhető lesz a szakterület. A fájdalom ambulancia munkáját dr. Gulyás Tamás aneszteziológus főorvos erősíti. A szakember havonta egy alkalommal rendel majd a helyszínen. Az első két alkalmat július 31-ére és augusztus 28-ára hirdették meg, mindkét napon 8 és 16 óra között. Változás történt a nyaki verőír ultrahangos úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálatban. Ellátásában is. A vizsgálatokat júliustól két új neurológus, dr. Horváth Rita főorvos és dr. Pásztor Máté végzi a kórházban. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Hozzátették, az új tulajdonos és céljai még ismeretlenek, ugyanakkor a szituáció jól illusztrálja Krejcsi Bálint polgármester Fidesz alelnök által beígért fellendülő turizmust. Folytatódik a Váci külterületi utak felújítása a Dunadráva Cement Kft. És az önkormányzat együttműködésével, írja a Váci Hírnök. A következő hónapokban további 26 útszakasz állapota javul bányai zúzalék felhasználásával, amelynek terítésében a lakók és a Váci Városfejlesztő Kft. Is közreműködik. Rozmarink Sándor alpolgármester elmondta, 2020 óta a DTC mintegy 4000 tonna követ biztosított a külhoni szakaszok rendbetételéhez. A mostani program pedig újabb jelentős előre előrelépést hoz a Deákvár északi részén és a Nasszály környékén élők számára. A munkálatok egy részét az érintett lakosok végzik, a többi szakaszon a Váci Városfejlesztő Kft. Dolgozik. Az úzott követ hengereléssel és vízzel tömörítik, így a korábban sáros, nehezen járható utak helyén tartósabb, biztonságosabban használható burkolatot alakítanak ki. Elkezdte a felkészülést az új szezonra a Gödi felnőtt labdarúgó csapat, írja Hello Göd internetes lap. A 30 fős keret egy balatoni edzőtáborban van, ahol több U19-es és U17-es fiatal is lehetőséget kapott már bizonyításra. Badacsony Tomaj ellen 3-2-re alul maradtak, míg a balatonfüredi utánpótlás sportklub ellen 4-0-ás vereséget szenvedtek. A csapat ma a Bagi TC szombaton Vértes Szőlős ellen lép pályára.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, Szőlőket belterületén, valamint a kettes főúton Őrhalomban. Vezessenek óvatosan, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, Szűdliget belterületén, valamint a 2-es főúton, Őrhalomban. Vezessenek óvatosan, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 30-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5%-ponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel. De a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta 0,5 és 1 cm között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
1: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora, aminek az elsietett köztársasági elnök jelölés is oka lehetett. Bár a felmérést készítők is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a Tisza enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben van a Polgár Judit üggyel. De a miniszterelnök által is elismert kommunikációs hiba, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása, még a támogatók 60%-a számára is zavaró volt. Hozzátették, a kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga. Tegnap először ülésezett a gyermekvédelmi rendszer válságát kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt a Tisza párt által delegált tagok sajtótájékoztatót tartottak, tudósít a 24.hu. A bizottság Tiszás elnökét megkérdezték arról, hogy milyen ügyeket terveznek vizsgálni, és hogy ezek között szerepele a Szőlő utcai ügy. Diószegi Judit azt válaszolta, hogy nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit fogják keresni, amelyek ahhoz vezettek, hogy a gyermekvédelem egészének működése tartósan elégtelenné vált. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, konkrét személyekről a bizottság dönt majd. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állomány szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. Jelezte, amennyiben a vízállás még kedvezőtlenebbé válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet. Azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni. A szakember korábban azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a fogyás egy-egy forró nyári napon. A legkisebb értékekre szeptember végén, október elején számítanak. Elhunyt 50 éves korában Kavinsky, írja 24.hu. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a tragédia okát. Csupán annyit lehet tudni, hogy nyomozás indult. Kavinsky az elektronikus széna ismert alakja volt. Zenei pályafutása előtt színészként is dolgozott, francia független alkotásokban és vígjátékokban szerepelt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Van miből kopjon. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Telex cikkére, amiben a Political Capital legfrissebb elemzését szemlézték. Nem sokkal azután, hogy a beszámolót kiposztolták, a kormányfő is kommentelt. Azt írta, a csiszolódás nem céltalan kopás. Arra reagált így, hogy az elemző központ szerint Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül áll a nyilvánosság színpadán, a kormányzati kommunikáció pedig az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A politikus a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, fogalmaz az elemzés. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3-5 százalékponttal csökken